0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági

0: válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is előkészítené, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domonkos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított a szakterület folyamatos működése. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakarakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

aznak akkor jön ma végre, vagy inkább mégsem, csikorog az elme.

97.7 Trio FM mellette szól.

0: Ők tönzött álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzett gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: Trio FM. Melletted szól.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NISZ olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandr Vučić úgy fogalmazott: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt, és május 22-ig adott haladékot az intézkedés életbe lépése előtt. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta. Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Pitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is előkészíteni, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domonkos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított a szakterület folyamatos működése. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
1: De jó volna, de jó volna,

0: dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké.
1: 97.7 Trio FM.

Rádió FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Lengyelország korábbi elnökével is találkozott Gdanszban Magyar Péter. Az ukrán gabona import tilalmának visszaállítását sürgetik a magyar gazdák. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Gdanszkban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a szolidaritás

0: Kezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú előírások, mint a magyar termelőkre. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Irodalmi beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, nyelvórákkal és műhelyfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket a ma kezdődő skandináv kultúra éjszakáján. 4 fővárosi helyszínen lesznek programok, amelyeken az észak-európai országok kultúráját mutatják be. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső országrészben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rio FM mellette szól.

0: Zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában. Magyar Péter ma Bécsben folytatja tárgyalásait. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú előírások, mint a magyar termelőkre. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál. Jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. Idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig domtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső országrészben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt 7 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, ez már a napindítónk a reggel is tart erre május 21-én csütörtökön, névnapjuk alkalmából pedig sok szeretettel köszöntjük a Konstantinokat, istenetesen a névviselőit. Én Pálinkás Zsolt vagyok, töltsük együtt a ma reggelt is itt a 97 héten.

0: Ez a Trio FM és a reggeli starter, nézzük, milyen időre készülhetünk a mai napon, illetve a továbbiakban. Csütörtökön folytatódik a melegedés, a többnyire napos, gomoly felhős időben azonban időnként kialakulhat egy-egy zápor. Az északi a szél élénk, néhol akár erős lehet, a délután óráiban 24 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Front nem érkezik térségünkbe, de a melegedés miatt a melegfrontra érzékenyek fejfájást, vérnyomás ingadozást vagy fáradékonyságot tapasztalhatnak. A pollen koncentráció szerencsére csökkent, a fenyőfélék és a pázsit fűfélék virágpora jellemzően közepes szinten alakul. A hétvége felé közeledve pénteken már a napsütésé lesz a főszerep, legfeljebb egy-egy futózápor vagy zivatar fordulhat elő. Az északi-északkeleti szél élénk erős marad, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 27 fok között valószínű. Szombaton és vasárnap is marad a több órás napsütés, a szeles időben igazi koranyárias melegre számíthatunk, vasárnap délután már 25 és 29 fok közötti értékekkel.
1: Reggeli starter!

0: Gázdózsa közelében aszfaltozási munkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszentandrás közötti összekötő út elején, valamint az Újszász-Jászapáti összekötő úton a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Mindkét helyszínen egészen július végig tartanak a munkálatok. Péi környékén a Péi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasügy között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani. Az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jásság Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli Starter.

Ez a Tribu FM és a reggeli Starter köszönte önöket. Csütörtökön a nap belép az Ikrek hegyébe, a Hold pedig délőtt az oroszlánba lép, ami nagyszerű energiákat hoz. Nézzük, mit ír a mai horoszkóp. A kosoknak felgyorsul az élet, üzenetek és spontán programok érkezhetnek, amelyek később fontossá válnak. Egy jó hír pedig teljesen feldobhatja a mai napot. A bikák fellélegezhetnek, mert a nap kilép a egyikből. Gyakorlatiasabban látják a pénzügyeiket, egy beszélgetés pedig ráébreszti önöket, hogy többre képesek, mint hitték. A Hold pedig segít a stabil döntésekben. Az ikreknek eljött a saját idejük a nap belép a jegyükbe, és visszatér az életkedvük. Nyitottabbak lesznek, új lehetőségek találják meg önöket, a mai nap pedig kiváló ismerkedésre vagy tárgyalásra. A rákoknak segít a mai nap kiszakadni a túl sok agyalásból, ez az időszak a belső felismerésekről szól. Egy beszélgetés új nézőpontot hoz, a Hold pedig kedvező pénzügyi fordulatot jelezhet. Az oroszlánok magabiztosak és energikusak lesznek, hiszen a Hold az önök jegyében jár. Felpörög a társasági élet, jönnek a meghívások, és valaki ma különösen nagy érdeklődést mutathat önök iránt. A szüzek könnyen átlátják a munkát és a céljaikat, a következő hetekben több jó lehetőség is megtalálja önöket. Érdemes kimondani azt, amit eddig halogattak, mert pozitív reakciót kapnak. Nem sokára hozom a folytatást a mérlegekkel. 97.7 Trio FM.

0: Ez a Trio FM jászberényből már itt is a horoszkópunk második része. A mérlegeknek gyorsan visszatér a lelkesedésük, és újra bizakodva tekintenek előre. Új tervek és utazás várható, egy spontán ötletből pedig komoly lehetőség fejlődhet ki, maradjanak nyitottak. A skorpiókat arra ösztönzik az energiák, hogy ne akarjanak mindent egyedül megoldani. Megnyugtató válaszokat kapnak pénzügyi vagy lelki kérdésekben, de a hold szerint ne akarjanak mindent kontrollálni. A nyilasoknak fontos időszak kezdődik, a párkapcsolatok és az emberi kötelékek kerülnek előtérbe, több ember veszi körül önöket, a hold pedig utazást vagy izgalmas spontán programot jelez mára. A bakok végre rendszert fizetnek a mindennapi rutinba és munkába, egy apró változás is rengeteg energiát adhat vissza, ráadásul beléphet az életükbe valaki, aki teljesen lenyűgözi önöket. A vízöntőknek kifejezetten kedvez ez az időszak, inspiráló embereket és izgalmas helyzeteket hoz, előtérbe kerül a szerelem és a kreativitás, egy mai beszélgetés vagy találkozás pedig nagyon fontos lehet. A halaknál az otthon, a család és a lelki biztonság válik fontossá, a mai nap remek alkalom egy régi félreértés rendezésére, a hold pedig segít egy régóta halogatott ügy végére járni.
1: Reggeli starter!
2: Hamarosan folytatjuk!
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
4: Baby, oh-oh, you're just a little loco, like what's in Acapulco, I'm just riding away.
1: 97.7 Trio FM, mellette szól.
5: Hey, I'm Doja Cat.

0: and that's all.
1: Hi, this is James Blunt.
2: You're beautiful. You're beautiful.
3: 97.7 Trio FM. Melletted szól. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szeretnék egy városi autót.
6: Igen?
5: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
6: Igen, igen.
5: Elektromos, belefér?
6: Igen.
5: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
6: Igen.
5: Tudsz valami jót?
6: Igen.
7: A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leap Motor?
5: Igen.
7: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
8: További részletek a Leap Motor Quality szolnoki, jászberényi és karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
9: Ez volt a reklám.
10: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A Trio FM hírei.
11: Ausztriában folytatja hivatalos útját Magyar Péter miniszterelnök. Sűríti járatait a pünkösdi hosszú hétvégén a MÁV. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Danskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Valensa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Dansk belvárosában. Magyar Péter ma Bécsben folytatja tárgyalásait. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladatnak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmazása.

0: Mérik terjedő szabadságvesztéssel és 1 millió forint bírsággal büntethetik azt, aki akadályozza a testület munkáját. Ha az érintett nem jelenik meg egy vizsgálóbizottság előtt, először 100 ezer, majd a következő két alkalommal már 1 millió forint bírságot kell fizetnie, végül a rendőrséggel elővezettethetik. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények közlekednek majd. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső országrészben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futózápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Indul a reggel!
2: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trigo FM, a Jelság rádiója. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 perccel múlt 8 óra. Ma a Konstantinokat ünnepeljük, ők a névnaposaink, ez a latin eredetű név azt jelenti szilárd, álhatatos és következetes. Boldog névnapot kívánunk a Konstantinoknak és természetesen azoknak is, akik ma ünneplik még a névnapjukat, így a Szilárdokat, az Endréket, az Andrásokat és az Andreákat is. Sok szeretettel köszöntjük. Itt a Trión szólnak tovább a kedvencek, a Coldplay, valamint Cyndi Lauper egy-egy sikerét hozom.

0: Jászdózsa közelében aszfaltozási munkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszentandrás közötti összekötő út elején, valamint az Újszász-Jászapáti összekötő úton, a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Mindkét helyszínen egészen július végéig tartanak a munkálatok. Pécs környékén a Pécsi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani, az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Most pedig nézzük meg, milyen történelmi és kulturális évfordulókat tartogat a mai nap, május 21-e. Ma van a Magyar Honvédelem napja, az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a honvédsereg ezen a napon háromhetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek a dicső eseménynek az emlékére 1992 óta ünnepeljük a Honvédelem napját. Szintén jeles nap a mai Szeged életében is. Harmadik Károly király 1719-ben ezen a napon írta alá azt a dokumentumot, amellyel Szeged szabad királyi városi rangot kapott, és ekkor alapozták meg a város mai címerét is. 124 év 1902-ben ezen a napon született Breuer Marcel, világhírű magyar építész, a Bauhaus iskola mestere, akinek többek között a zseniális csőváros széket is köszönhetjük. 106 éve született Réber László, grafikus művész is, akit leginkább Janikovszky Éva és Lázár Ervin felejthetetlen könyveinek kizárólagos illusztrátoraként ismerhetünk. 103 éve pedig a Jászai Mari díjas kiváló színész Till Attila is ezen a napon látta meg a napvilágot.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
2: Trio FM. Melletted szó.

0: Ez a Trio FM jazzbeliniből. Sokan gondolják, hogy a gluténmentes ételek automatikusan egészségesebbek, de sajnos nem minden esetben van így. Természetesen a cölikáriával élőknek vagy a gluténérzékenyeknek a diéta kötelező és életbevágóan fontos. Ugyanakkor sokan választják önként is a gluténmentes étrendet abban a hitben, hogy így fittebbek lesznek, de a kép ennél árnyaltabb. A boltok polcain található gluténmentes termékek egy része erősen feldolgozott, gyakran tartósítószerekkel, adalékanyagokkal és és ízesítőkkel készül. Nem ritka, hogy a glutén pótlására több cukrot és zsírt használnak, így a végeredmény sokszor kevésbé egészséges, mint a hagyományos változat. A tanulság pedig egyszerű, a gluténmentes étrend sem egyenlő automatikusan a tudatos, kiegyensúlyozott táplálkozással. Aki így étkezik, annak is érdemes figyelnie arra, hogy friss, természetes alapanyagokat válasszon, és kerülje a túlzottan feldolgozott termékeket.
1: Ez a reggeli starter.

Ez a Jesseg Rádiója, Trio FM. Sokunk számára ismerős a helyzet, amikor hosszú órákon át ülünk a laptop vagy a számítógép előtt, és egy idő után elkezd fájni a hátunk, a nyakunk, sőt akár a vállunk is. A modern munkakörnyezetben szinte elkerülhetetlen az ülőmunka, de szerencsére vannak módszerek, amelyekkel megelőzhetjük vagy enyhíthetjük a kellemetlenségeket. Mutatok 5 bevált tippet, amelyeket könnyen be lehet építeni a mindennapokba. Az első ilyen, hogy állítsuk be a monitor magasságát. A monitor rossz elhelyezése az egyik leggyakoribb oka a nyak és hátfájásnak. Ha túl alacsonyan van a képernyő, ösztönösen lehajtjuk a fejünket, ami hosszú távon megterheli a nyak és vállizmokat. Ideális esetben a monitor felső része legyen egy vonalban a szemünkkel, így egyenes tartásban tudunk dolgozni. Állítható monitorálvány vagy akár néhány könyv is segíthet a megfelelő magasság kialakításában. A folyamatos ülés rendkívül megterhelő a gerinc számára, érdemes óránként pár perc szünetet tartani, álljunk fel, sétáljunk egy kicsit, végezzünk egyszerű nyújtó gyakorlatokat, a vállak körzése, a karok és derék nyújtása segít ellazítani az izmokat és javítja a vérkeringést is. Már ezek a rövid szünetek is sokat számíthatnak hosszú távon. Az ülőmunka során kulcsfontosságú a megfelelő szék és az üléshelyzet. Olyan széket válasszunk, amely támasztja a hát alsó részét, a magasságát pedig úgy állítsuk be, hogy a talpunk kényelmesen leérjen a földre, a térdünk pedig derékszöget zárjon be. Fontos, hogy a hátunk maradjon egyenes, a vállaink pedig ne görnyedjenek előre. Deréktámasz vagy ülőpárna használata is segíthet. Kevesen gondolnak rá, de a stressz is okozhat hátfájást. A feszült izmok és a rossz testtartás gyakran együtt járnak. Érdemes naponta néhány percet szenni a relaxációra vagy légzőgyakorlatokra, esetleg rövid meditációra. Ezek segítenek oldani a feszültséget és csökkenteni a fizikai panaszokat is. A rosszul beállított fényviszonyok miatt gyakran előrehajolunk vagy közelebb húzódunk a monitorhoz, ami természetellenes testhelyzetet eredményezhet. Fontos, hogy az asztal jól megvilágított legyen és ne tükröződjön a képernyő. Egy állítható asztali lámpa sokat javíthat a helyzeten, ráadásul a szemfáradtságot is megelőzhetjük vele. Ezek az egyszerű, de hatékony tippek segítenek abban, hogy a hosszú munkanapok után ne fájjon a hátunk és könnyebb legyen fenntartani a jó közérzetet, akár otthonról dolgozunk, akár pedig az irodában. Mellette.

0: Ez a Trio FM jazzberényből egy perccel is múlt már 9 óra. Az imént pedig az Aerosmith csapatát hallottuk, ez volt a hatalmas siker, az I Don't Wanna Miss a Thing. Erről a dalról érdemes tudni, hogy az 1998-as Armageddon című filmhez készült, és ez lett a legendás rockzenekar történetének legelső olyan száma, amely a Billboard toplista legelső helyén nyitott. Ráadásul a mozifilm és a videoklip főszereplője nem más, mint a frontember Steven Tyler lánya Liv Tyler. Most pedig érkeznek a legfontosabb információk itt a Trio FM-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a JASZ Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ha végre itt a nyár, a Jászberény állat és növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus

0: volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
2: Ausztriában folytatja hivatalos útját Magyar Péter miniszterelnök. Újra van közvetlen repülőjárat Magyarország és az Egyesült Államok között. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországba utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. Tegnapi varsói tárgyalások után Donald Tusk lengyel kormányfő a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának, Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten tartanak V4 találkozót. Magyar-lengyel közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg lengyel kollégájával Varsóban a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, mindkét országnak érdeke, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. A tárcavezető sikeres fejlesztésként említette a felújított varsói pályaudvart és környékét, majd hozzátette, hogy szerinte Budapestnek is hasonló fejlesztésekre van szüksége. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Megemlékezést tartottak a Magyar Honvédelem napja alkalmából a washingtoni Magyar Nagykövetségen. Az eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták, valamint az amerikai hadügy- és külügyminisztérium képviselői is. A rendezvényen az Ohio-i Nemzeti Gárdájának parancsnoka arról beszélt, hogy a mai konfliktusoktól terhelt időkben a katonaságnak a legmagasabb készenlétben kell állnia. Mától október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a menetidő csaknem 9 óra. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső országrészben lehetnek gomoly felhők, többfelé megélénkül a Dunántúlon, illetve a keleti országrészben időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 perccel múlt 9 óra, ez továbbra is a Trio FM, benne pedig a csütörtöki napindítónk. Én Pálinkás Zsolt vagyok. Remélem, hogy jól telik a délelőtt, hozok még néhány programajánlatot erre az órára, illetve szól Teddy Swims, valamint a United 1-1 felvétele.

ez a Trigo FM, a Jászság rádiója. Új lehetőség nyílt Jászapátin a környezetvédelem és a fenntartató hulladékkezelés jegyében. A lakosság mostantól biztonságos módon leadhatja a háztartásokban felhalmozódott használt elemeket és a kisebb akkumulátorokat. Az új lakossági gyűjtőpontot a Jászapáti Város Üzemeltető Nonprofit Kft. Irodaépületében alakították ki a Gyöngyvirág utca 11 szám alatt. A veszélyes hulladékot ügyfélfogadási időben adhatják le, hétfőn, szerdán és pénteken reggel 8 és 11 óra között, míg kedden és csütörtökön délután 13 és 15 óra között. A város üzemeltető arra kéri önöket, hogy éljenek a lehetőséggel, és a környezetünk védelme érdekében ezeket a hulladékokat ne a kommunális szemétbe dobják.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Dua Lipa slágere az Illusion forgat nálunk a Trio FM csütörtök délelőttjében. Folytatjuk most a legfontosabb helyinformációkkal. A stúdiót már át is adom Kisnémetné királyévának.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz? Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
4: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakar és Társak Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Kiemelt lobby tevékenység szükséges a Csángó Fesztiválért. Halmai Ferenc országgyűlési képviselő nyilatkozott rádiónknak. A választási vereség ellenére minden jelsági településen vannak új belépők a Fideszbe, a párt választó kerületi elnöke szerint. Több mint 700-an vágtak neki a zagyva hajta gyalogos teljesítménytúra jubileumi útvonalának. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Levélben fordult a Csengó Fesztivál anyagi támogatásának ügyében a kormányhoz Szűcs Gábor fesztivál igazgató, miután konzultálta a jelság országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferenc rádiónk érdeklődésére elmondta, arra kérte a szervezőket, fogalmazzák meg kérésüket az illetékes tárca a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felé, Tar Zoltán miniszternek és a miniszterelnöknek, Magyar Péternek. Halmai Ferenc hangsúlyozta, ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájusson a megfelelő forrásokhoz a fesztivál. A nyári időszak másik kiemelt rendezvénye a Jász Világ találkozó, amelynek idén Jász Boldogháza ad otthont.
10: Tulajdonképpen a Jász Világ találkozóra arra akkor került sor a megbeszélésre, amikor sorba látogattam azokat a polgármestereket, akik hajlandóak voltak fogadni még a kampány időszakban, és akkor beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mik azok a fontos dolgok, és az egyik ilyen fontos dolog ugye a Jász Világ találkozó volt, a másik pedig a Csángó Fesztivál. Azt tudom ebben mondani, hogy a Csángó Fesztivál ügyében már Szűcs Gábor úrral felvettem a kapcsolatot, és mindenképpen arról beszéltünk, hogy megpróbálunk ebbe egy jó lobbit elindítani, és a Szűcs Gábor úr írt egy levelet, egy nagyon jó levelet, akár a Tar Zoltán úrnak és a miniszterelnök úrnak is, ahogy nyilván kéri a támogatást, és kéri azt, hogy mindenképpen valamilyen sürgős támogatási rendszerbe kerüljünk bele. Sajnos abban, amit azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben a Fidesz szétosztott 17 milliárdot, abból sajnos nem kapott a Csángó Fesztivál, nem is értem, hogy miért, de ezzel majd el kell számolni azoknak, akik ebbe benne voltak.
9: A választási vereség ellenére 6 új belépő csatlakozott a Fidesz Jászberényi csoportjához, mondta Bóta Judit, a csoport újra megválasztott vezetője. A Jászberényi önkormányzat fideszes képviselője 2025 óta tölti be a Berényi csoport elnöki tisztséget, miután az előző elnök lemondott és távozott a csoport éléről. Botta Juditot a mostani tisztújító ülésen megerősítették tisztségében. A megválasztott elnök hangsúlyozta, igyekeznek levonni a tanulságokat a választási vereségből, és újra utat találni a választókhoz.
11: Országosan tisztújítást kezdeményeztek a Fidesz-KDNP párton belül, minden településen, minden városban, ez Jászberényben is megtörtént. Én voltam a Fidesz csoportelnök, és úgy döntött a Fidesz csoport jelenlévő és határozatképes tagsága, hogy újra engem tisztelnek meg a bizalmukkal, és folytathatom ezt a munkát. Megköszöntem a tagságnak, meg a támogatóknak a kampányban végzett munkájukat. Igyekszünk levonni a következtetéseket, természetesen minden vereségből le kell vonni a következtetéseket, hogy miben hibáztunk, miért volt esetleg hibás a kampány, miért nem tudtunk bizonyos rétegeket megszólítani úgy, ahogy a Tiszának sikerült.
9: Nem csak Jászberényben, de a jászsági választókerület mind a 20 településen tisztújító és összegző csoportüléseket tartott a Fidesz, ezt már Pócs János országgyűlési képviselő, a párt választókerületi elnöke nyilatkozta a rádiónak és hozzátette, mindenhol voltak új belépők.
10: Mind a 20 településen megtartottuk a csoportülést, mindenhol ilyen 2-3 órás volt egy ülés. Őszintén mindenki mindenről beszélt, ahogy a Jászberény a csoportülésen is, és a végén mind a 20 településen 4-5, de volt, ahol 8 fővel kérték a bejelentkezésüket a Fideszben, mert úgy gondolták, hogy most kell összefogni. Ezeken a csoportgyűléseken több száz emberrel találkoztam. Mindenkinek elmondtam, hogy ha egyetlen egyszer is ránk szavazott, azt tisztelettel köszönjük. Most van egy ilyen harci hangulat, még sajnos van, még mindig folytatódik. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez neki nem vállalható, és azt mondja, hogy én szeretném a fideszes kabátot felakasztani a fogasra, akkor ezt elfogadjuk, megköszönjük, hogy valaha is mellettünk volt. Egyetlen egy ilyen nem volt. Viszont voltak nagyon sokan, akik most léptek be a Fideszbe, mert úgy érezték, hogy most kell igazán összefogni. Ennek egy nagyon fontos üzenete volt. De az építkezésnek a jelentősége, mondjuk ha egy Fidesz magról beszélünk, akkor az, hogy azok hiteles, őszinte emberek legyenek. És bármilyen civil szervezetben, támogatásokkal, segítséggel, őszinte beszélgetésekkel építsük ezt a közösséget.
9: Több mint 700-an vágtak neki a 35. zagyva hajtott gyalogos teljesítménytúra útvonalainak. Az ország számos pontjáról érkeztek túrázók a Jászberényi Triatlon Egyesület által szervezett szabadidős programra. Legnépszerűbbnek a 12 kilométeres zagyva menti sétatúra bizonyult, melyet az ártéri erdők vadregényes világa tett igazán különlegessé. A zagyva bánhely 17 kilométeres túra útvonala is sokakat vonzott. Ezen a szakaszon többek között az egykor virágzó szőlő és bortermelő kultúra maradványai csodálhatták meg a túrázók. A legnagyobb kihívást jelentő szakasz a 28 kilométeres zagyva hajta teljesítménytúra volt. A szervezők minden célba érkezőt egyedi kitűzővel vagy hűtőmágnessel, oklevéllel és a támogató Copstar ZRT által összeállított finomságokkal jutalmaztak. A rendezvényt az Aktív Magyarország is támogatta. Túlnyomó rész napos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Trió FM reggeli starter.
2: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM Jászberényből. Hozok néhány környékbeli programajánlatot. Kicsit előre tekintve a hétvégére, május 23-án szombaton ünnepi alapításának 135. évfordulóját a Jászárok Szállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. A jubileumi ünnepség délután 14 órakor ünnepélyes autószenteléssel kezdődik a Laktanya udvarán, majd 15 órától látványos szirénázó autófelvonulás indul Jászárok Szállás belterületén. Ha tehetik, tekintsék meg őket, köszöntsük együtt a lánglovagokat. Végezetül a legkisebbeknek és a családoknak ajánlok egy remek hétvégi programot a hónap végére. Május 30-án szombaton gyermeknapi bábszínház lesz a Jászárok Szállási Városi Könyvtárban. Reggel 8 óra 30 és 11:30 között izgalmas kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket, 10 órai kezdettel pedig a Furfangos Paraván Bábszínház mutatja be a Vacska Mati Virágja című báb előadást. A rendezvény teljesen ingyenes, hozzá kell a gyerekeket, unokákat egy felhőtlen délelőtre.

0: Jászdózsa közelében aszfaltozási munkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszentandrás közötti összekötő út elején, valamint az Újszász-Jászapáti összekötő úton, a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Mindkét helyszínen egészen július végéig tartanak a munkálatok. Pécs környékén a Pécsi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani. Az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: Carlos, man. You making that guitar cry.
1: Ez a Trio FM Jazzberényből. Egy perccel is múlt, már 10 óra, érkeznek a legfrissebb hírek. Előtte azonban mutatom, milyen dallal indítjuk majd a következő órát. Itt a Trión érkezik Jennifer Page és a nagy slágere, a Crash. Ez a szám az 1998-as megjelenésekor valóságos popkulturális robbanás volt, szinte az egész világon azonnal a slágerlisták élére ugrott, és a mai napig az egyik legmeghatározóbb, legnépszerűbb 90-es évekbeli popsláger. Ez szól hamarosan itt a 97 éten.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itt a gyereknap, és végre itt a szabadság. Az Aldi büfében most duplán megéri ügyesnek lenni. Csillog az ötös a bizonyítványodban. Mutasd meg nekünk, és a vendégünk vagy egy hatalmas, ropogós lángosra. Szeretsz alkotni? Kérd tőlünk egy kifestőt, színezd ki otthon, hozd vissza hozzánk, és már is tiéd egy ajándéklángos. Részletek a Facebook oldalunkon és az üzletben. Aldi büfé, Jászberény, Piactér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
5: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba

0: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A Trio FM hírei.
2: Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországba utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. Tegnapi varsói tárgyalások után Donald Tusk lengyel kormányfő a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának. Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten tartanak V4 találkozót. Magyar-lengyel közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg lengyel kollégájával Varsóban a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, mindkét országnak érdeke, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. A tárcavezető sikeres fejlesztésként említette a felújított varsói pályaudvart és környékét, majd hozzátette, hogy szerinte Budapestnek is hasonló fejlesztésekre van szüksége. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán

0: szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Ismét kitört a Sivelucs vulkán Kamcsatkán. A kráterből 4,5 km magasba is jutott hamu, a térségben narancssárga veszélykódot adtak ki a légi közlekedésre. Oroszország egyik legaktívabb vulkánja legutóbb március végén tört ki. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső országrészben lehetnek gomoly felhők, többfelé megélénkül a Dunántúlon, illetve a keleti országrészben időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: Rio FM. A Jászság ritmusa.
2: A Jászság ritmusa.
3: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. 10 óra múlt, folytatjuk a legfrissebb orvos meteorológiával, ugyanis rendkívüli tájékoztatást adott ki a Meteo Klinika. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az idei nyáron egy különösen erős El Niño jelenség alakulhat ki, amelyre 150 éve nem volt példa. Ez hosszú távon kifejezetten kedvezőtlen humán meteorológiai kilátásokat hoz magával, amire mindenképpen érdemes időben felkészülni. Ami a közvetlen hatásokat illeti, a közelgő anticiklon miatt egyre nyáriasabbá válik az időjárás. Ez a változás ugyan lehetőséget ad az immunrendszer erősítésére, de a fokozottan érzékenyek számára komoly terhelést jelentett a melegedés és a nagy napi hőingás. Jellemző következményként ingadozó vérnyomás, migrén, valamint mellkasi panaszok jelentkezhetnek, és az élénkerő szél is sokakat zavarhat. A mai napunkon a napos gomoly felhős időben időnként zápor vagy egy-egy zivatar előfordulhat, a legmagasabb hőmérséklet pedig 25 fok körül alakul. A szabadban tartózkodóknak érdemes figyelniük az erős UV-sugárzásra is.

Ez a Jesseg Rádiója, a Trio FM. Gyakran hallják azt a fiatalok a felnőttektől, hogy élvezzék ki az iskolás éveiket, ugyanis ez a leggondtalanabb időszak, amit életük végéig vissza fognak sírni. A tinédzserek persze legtöbbször csak legyintenek erre, hiszen nagyobb anyagi és időbeli szabadságra vágynának. Egy német és svájci kutatócsoport arra kereste a választ, vajon meg lehet-e mondani, mikor vagyunk a legboldogabbak az életünk során, írja az IFS Science. Átfogó tanulmányukban több mint 400 egyedi mintát és összesen több mint 460 ezer résztvevőt vizsgáltak, akiknél arról érdeklődtek, hogyan változik a boldogság az életút során. Népszerű elmélet, hogy a boldogság U alakú görbét ír le, a jólét a 20-as éveink környékén majd idősebb korban éri el a csúcspontját, az életkor közepén viszont jelentős visszaesés tapasztalható. A kutató különböző országokból és kultúrákból származó egyéneket vontak be, akiket több kérdéssel is faggattak, az adatok szerint az élettel való elégedettség a 9 és 16 éves kor között csökkent, majd 70 éves korig enyhén nőtt, végül 96 éves korig ismét csökkent. A pozitív érzelmi állapot esetében általános csökkenést figyeltek meg az egész életpálya során 9 és 94 éves kor között. A negatív érzelmek 9 és 22 éves kor között voltak a leggyakoribbak, majd a felnőtt kor folyamán 60 éves korig csökkent, amikor ismét növekedni kezdett. Nem meglepő módon a pubertás és a serdülőkor bizonyult az egyik legstresszesebb időszaknak, amikor is nagy volt az elégedetlenség a társadalmi nyomás és a test változásai miatt. Az idős embereknél pedig szintén magas volt az arány, amelyhez leginkább a romló egészségi állapot, valamint a barátok és a szerettek elvesztése járult hozzá. Röviden tehát összefoglalva nincs egyszerű válasz arra a kérdésre, hogy mikor vagyunk a legboldogabbak, ugyanakkor a kutatók szerint tendenciákat igenis meg lehet állapítani a kutatásukból.

Ez a Trio FM, a Jásság rádiója. Nincs olyan ember, akinek élete során még soha nem fájt volna a feje, és ez alól a gyermekek sem kivételek. Azonban hiába gondolják sokan a fejfájásról, hogy az a felnőttek körében rendszeresebben jelentkezik, sajnos a gyerekek fejfájása is igen gyakori panasz, és mint a felnőtteknél, úgy a gyermekek tekintetében is változatos intenzitással és tünetekkel jelentkezik a panasz. Úgy is mondhatnánk, hogy ahány gyerek, annyiféle fejfájás. Fontos kiemelni, hogy a fejfájós kisgyerekek nem biztos, hogy meg tudják nevezni a fájdalom helyét vagy annak jellegét, a szülők azonban olvashatnak a jelekből, észrevetik például, hogy a gyermekük nyűgös és kevésbé aktív, még játszani sincs kedve. Ilyenkor tanácsos konkrétan rákérdezni a tünetekre, ez is segített a felismerésben. Szülőként nem egyszerű felmérni, hogy milyen mértékben és mitől fájott a gyermek feje. Ilyenkor a tanástalanság miatt az első reakciók egyike lehet az interneten való keresgélés, amellyel a szülők megpróbálják önállóan diagnosztizálni a problémát. A legújabb magyarországi felmérés adatai arra világítanak rá, hogy a szülők több mint 60%-a tájékozódik egészségügyi kérdésekben különböző weboldalakról és internetes keresések alapján. Az internet valóban hasznos, de nem minden tudó, a netes orvoslás adott esetben többet ártat, mint amennyit segít. Érdemes hiteles forrásból tájékozódni, és még így is nagyon kicsi az esélye, hogy a világháló pontosan meghatározza a probléma forrását. Tévhit az is, hogy a fejfájással nem lehet mit kezdeni, ugyanis számos kezelési lehetőség áll rendelkezésre, segített például a vízivás, pontos figyelmi a gyerekek megfelelő folyadékpótlására, kilónként nap 100-120 ml-rel számolhatnak a szülők. Emellett az étkezések rendszerességét és a minőségét is célszerű szem előtt tartani, az egészségtelen táplálkozás ugyanis szintén a fejfájás kiváltó okai közé tartozik. De az alvás is jó megoldás lehet, érdemes lefektetni a gyereket egy csendes, sötét szobában, hogy pihenje ki magát. Ezen kívül a friss levegő és a mély belégzések is segíthetnek. Ha pedig a fájdalom csillapítók hatására sem enyhül, vagy folyton visszatér, akkor mindenképpen vigyük az orvoshoz a gyermeket, forduljunk szakértőhöz akkor is, ha a gyermek a homlokán vagy a halántékán jelentkező lüktető érzése panaszkodik, vagy ha más panasz, például rossz közérzet, hányás, illetve fény és zajérzékenység is társul a fejfájáshoz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Bringa Park létesül Jászberényben. Államtitkári tisztségbe kerül az új kormányban térségünk egyik kórházának orvosigazgatója. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Sikeresen pályázott Jászberény az Országos Bringa Park Program 2026 című pályázati felhívásra, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere. Mint Budai Lóránt tájékoztatott, a kerékpáros pumpapálya kialakítása Jászberényben című projekt keretében egy multifunkcionális Bringa Park létesül a Kárpát utcában, amely kezdők és haladók számára is biztonságos, élményalapú sportolási lehetőséget kínál majd. A pálya közösségi térként is szolgálni fog, támogatva az aktív életmódot és a város arculatának megújulását. A projekt összköltsége 67 millió forint, melyből a támogatás összege 40 millió, a fennmaradó 27 millió forintos összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A minimálisan 200 méteres nyomvonal hosszúságú és 350 négyzetméter aszfaltozott területű kerékpáros pumpapálya várhatóan 2027 tavaszára készül el. Államtitkári tisztségbe kerül a Ceglédi Kórház orvosigazgatója dr. Buga László, a kardiológus főorvos a Hegedű Zsolt által vezetett egészségügyi minisztérium felső vezetésében folytatja munkáját, ahol a jövőben a kórházi fekvő és járóbeteg szakellátás területéért felel majd államtitkárként. Szűk két évvel ezelőtt a Tisza párt fogadj örökbe egy kórházat mozgalma részeként a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház csecsemő és gyermekosztálya egy légzés támogató készül. A nagykátai járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az intézkedő jegyvizsgálót bántalmazta. A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi még 2025. júliusában a Szolnok-Budapest keleti pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott. A jegyvizsgáló az alvó vádlottat felkeltette és kérte a menetjegyét. A férfinak sem jegye, sem pénze nem volt arra, hogy a pótdíjjal együtt a menetjegyet megváltsa. A sértett felszólította a vádlottat, hogy a Tápiószecső állomáson szálljon le, mire a férfi kiabálni kezdett vele és kétszer leköpte. A kalauz ismét felszólította a férfit, hogy kövesse és a megállóban szálljon le. A vádlotta sértett felé rúgott, és trágár módon szidalmazta. Amikor a vádlott leszállt Tápiószecsőn, egyszer arcon köpte a sértettet és próbált belerúgni. A jegyvizsgáló közfeladatot ellátó személynek minősül. A nagykátai járási ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Híreinkben sport. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában adáskörzetünk mindhárom futballcsapata döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 0-0, Kisújszállás Jánosida 2-2, Rákóczi Falva Jászfényszaru 1-1. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás meglepetésre vereséget szenvedett hazai pályán, a második helyen álló Alsó-Szentgyörgy viszont biztos győzelmet aratott. Eredmények: Jász-Árokszállás Turkeve 2-3, Jász-Alsó-Szentgyörgy Tiszagyenda 8-1, Fegyvernek Jászapáti 2-0, Tiszaszöllős Jászboldogháza 1-1, Újszász szabadnapos volt. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában Jászkísér ismét nyert, és tulajdonképpen már bajnoknak tekinthető a hátralevő fordulók eredményeitől függetlenül. Eredmények: Jászkísér Tiszasas 4-1, Tiszaőrs Jászszent András 4-2, Jászjákovalma Bánhalma 4-3, Kétpó Jászágó 0-12, Jászdózsa Cibakháza 2-1. Túlnyomó résznapos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Jesseg rádiója, a Trio FM. A migrén hazánkban legalább 1,2 millió embert érint. A szakemberek szerint azonban a széles és célzott terápiás lehetőségek ellenére az érintetteknek csak a töredékekért orvosi segítséget, holott a migrénnel élőknek hatékony segítséget nyújtatnak a hazai közfinanszírozott fejfájás centrumok. Közleményben Ercsei Csaba, neurológus, a Magyar Fejfájás Szövetség vezetőségi tagja azt ajánlja, hogy aki már átért néhány rohamot és felismeri magán a migrén jellemzőit, esetleg évek óta rendszeresen szed gyógyszert vagy gyógyszereket változó eredménnyel, mindenképpen keresse fel a házi orvosát vagy kezelőorvosát, akitől információt kaphat az állami egészségügyi ellátás keretében felkereshető fejfájás centrumokról, ahová beutalóval lehet időpontot foglalni. A legfontosabb jelzés arra, hogy a visszatérő vagy rendkívül erős fejfájással orvoshoz kell fordulni az, hogyha valaki heti rendszerességgel kénytelen fájdalomcsillapítót szedni, mutatott rá szakorvos. Kiemelve, a klasszikus tünetekkel jelentkező migrént egy felkészült házi orvos is felismeri, de egy-egy nem típusos tünetekkel járó migrén diagnózisa tapasztalt, a betegség összes megjelenési formáját jól ismerő neurológus szakorvost igényel. A tünetek és a rohamok lefolyása egyénileg rendkívül eltérő lehet, így a migrén kezelése számos személyes szempont figyelembevételével történik. A célzott migrénterápiák a rohamok és kísérő tüneteik gyors enyhítését, illetve előfordulásuk gyakoriságának csökkentését célozzák, főként azoknál, akiknél havonta 4 vagy több alkalommal jelentkezik a betegség, olvasható a közleményben.
1: Trio FM mellette szól.

Ez a Trio FM Jászberényből. Sok-sok életmóddal kapcsolatos cikket hoztam önöknek ebben az órában, a reggel is tartalunk, viszont a végéhez érkezett. A napindító összeállításunk holnap reggel 7-kor ismét érkezik, 7 órakor a kávé mellé hozom a Jászság kedvenceit. Most pedig jöjjenek a hírek, előtte még egy dalt meghallgatunk, a reggel is tartás zárásaként itt egy Back to Black felvétel.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Szeretnék egy városi autót.
5: Igen?
4: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
5: Igen, igen.
4: Elektromos, belefér?
5: Igen.
4: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
5: Igen.
4: Tudsz valami jót?
5: Igen.
6: A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leap Motor?
4: Igen.
6: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
7: További részletek a Leap Motor Quality szolnoki, jászberényi és karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menüajánló.
9: A Sólyomhotel csütörtöki napi ajánlatában paradicsomleves, sertésflekken petezselymes burgonyával, ehetünk még húsgombóclevest is, a további főételek közül pedig választható lazánye, paradicsomos káposzta, kemencében sült csirkecomb, pásztortarhonya, rántott sertéstarja és hortobágyi húsos palacsinta. Rendeletünk a Sólyomhotelből az 57 407-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró finomságai csütörtökön csontleves, májgombócleves, baggulyás, a főételek közül kérhető tökfőzelék süldebrecenivel, omlettel töltött sertésborda és békömeteket csirkemel négy sajtmártással, burgonyalángossal. A tésztakedvelők figyelmébe ajánlom a bolognai spagettit, a milánói pennét, illetve a négy sajtos nyokkét. Elérjük a Bírs kávézó és bisztró csütörtökön is a 0620-240-40-44-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria mai ajánlatában sajtmártásos csirkemel hasább burgonyával. A napi menü elérhető 11 és 15 óra között 2490 forintos áron a Firpo Pizzériában. A Pipacs étterem várja vendégeit paradicsomlevessel, babgulyással, készül még náluk hentes tokány párolt rizssel, amerikai palacsinta csoki öntettel, darált húsos rakott tészta és pacalpörkölt sós burgonyával. Rendeletünk az 57 405-510-es telefonszámon. A Riber Bistrót választjuk a mai napon, náluk ehetünk csontlevest, szecsuáni csirkét rizssel és borzas szeletet hasább burgonyával. Elérjük a Riber Bistró telefonon az 57 407-500-as számon. A Karaván önkiszolgáló étterem kínálata a mai napra a békönös fokhagymakrémleves, mangóleves, vadas sertésragú zsemlegombóccal, sült kacsacomb almás párolt lilakáposztával, ökmagas pulykamell rántva, sertéskordon, rántott sajt és káposztás szövekedli. Rendelésfelvétel az 57 406-710-es számon. Az Aranykanál étterem várja vendégeit a mai napon nagy adag jászíjász gulyással, illetve készül még tejfölött zöldségleves is. Eltünk még a mai menüből sajttal, kolbásszal töltött karajt rizivizivel, sertéspörköltet tarhonyával, kovászos uborkával, választható még rántott sajt, tökfőzelék fasírtal, rántott gomba rizssel, a vega menüben pedig zöldséges sajtos rizottó. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57 403-290 és 0620-470-37-33.
8: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
10: Ausztriában tárgyal Magyar Péter miniszterelnök. Elindult az arándokvonat Csíksomjóra, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja, Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer.

0: Bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosította a szakterület folyamatos működése. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várható a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. Elindult a Boldog Asszony zarándok vonat a csíksomjói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta a Kossuth Rádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az asszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. 11 óra múlt, ez már a Napközben magazinunk. Egy remek családi programot ajánlok önöknek, ugyanis május 30-án szombaton városi gyermeknapot rendeznek Újszászon a Városi Művelődési Házban és Kultúrteremben. Érdemes ez korán érkezni, mert délelőtt 10 órakor a Szamóca bábcsoport előadása indítja a napot a nagy teremben. 11 órától egészen délután 5 óráig pedig teljesen ingyenes programok várják a gyerkőcöket. Lesz meglepetés játszóház, csillentetoválás, ugrálóvár és kosaras körhinta is. Délután 2-től 5-ig a kreatívabbak az ingyenes kézműves foglalkozáson is kipróbálhatják magukat a Quilling szakkör tagjaival. A rendezvény teljesen díjmentesen látogatható, szuper hétvégi kikapcsolódásnak ígérkezik majd jövő héten, úgyhogy érdemes előre beírni a naptárba, május 30-a Újszász Városi Gyermeknap. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek, természetesen jut még erre az órára is további programajánlat. Hamarosan ezeket is hozom.
1: Ez a Trió Napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben, a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az egyesület elnöke.
2: A klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit Jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
1: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jászsági gazdaság élet szereplői.
2: A 3 évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak 3-at emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Arra kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
1: Dr. Réde István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jászság gazdaságát is.
2: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz első meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
1: A Jászsági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vonta Jászkó redemció és az egyesület térségben betöltött szerepével.
3: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jászsági Menedzser Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás és saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy ahogy a redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni a jövőben is.
1: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzser Klubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
3: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
1: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzser Klub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
4: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándort. 30 éve volt először a Jászberényi, akkor még Vasas kórus Maros Szent Györgyön, akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a menedzserklubba, el kellett vinni a kertbarátklubba, el kellett vinni Budapestre, megnézni bizonyos vállalkozásokat, és hát természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl, a Jászsági Menedzserklubot. És ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy Jász lenne. Ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el. Arról az emberről, aki fáradhatatlan volt, örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy Marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
1: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Menedzser Klub közösségének aktív és meghatározó tagja.
5: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi menedzser klubunknak mozgatójúgója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és prémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
1: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
5: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
1: A Jászsági Menedzser Klub rendezvénye a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jászsági Klub sikeres működését.
6: Szeretném megköszönni az Egyesületnek ezt a díjat, megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
1: A Jászsági Menedzser Klub 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az Egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő topmenedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta, példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
7: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. A már, aki Főnix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Főnix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársai nem főtétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül, ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
5: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: A Sólyomotel csütörtöki napi ajánlatában paradicsomleves, sertésflekken petezselymes burgonyával, ehetünk még húsgombóclevest is, a további főételek közül pedig választható lazánye, paradicsomos káposzta, kemencében sült csirkecomb, pásztortarhonya, rántott sertéstarja és hortobágyi húsos palacsinta. Rendeletünk a Sólyomotelből az 57-400-1267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró finomságai csütörtökön csontleves, májgombócleves, babgulyás, a főételek közül kérhető tökfőzelék süldebrecenivel, omlettel töltött sertésborda és békömeteket csirkemell négy sajtmártással, burgonyalángossal. A tésztakedvelők figyelmébe ajánlom a bolognai spagettit, a milánói pennét, illetve a négy sajtos nyokkit. Elérjük a Bírs kávézó és bisztró csütörtökön is a 0620-240-4044-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria mai ajánlatában sajtmártásos csirkemell hasább burgonyával. A napi menü elérhető 11 és 15 óra között 2490 forintos áron a Firpo Pizzériában. A Pipacs étterem várja vendégeit paradicsomlevessel, babgulyással, készül még náluk hentes tokány párolt rizssel, amerikai palacsinta csoki öntettel, darált húsos rakott tészta és pacalpörkölt sós burgonyával. Rendeletünk az 57-405-510-es telefonszámon. A River Bistrót választjuk a mai napon, náluk ehetünk csontlevest, szecsuáni csirkét rizssel és borzaszeletet hasább burgonyával. Elérjük a River Bistró telefonon az 57-407-500-as számon. A Karamán önkiszolgáló étterem kínálata a mai napra békönös fokhagymakrémleves, mangóleves, vadas sertésragú zsemlegombóccal, sült kacsacomba almás párolt lilakáposztával, tökmagas pulykamell rántva, sertéskordon, rántott sajt és káposztás szövekedli. Rendelés felvétel az 57-406-710-es számon. Az Aranykanál étterem várja vendégeit a mai napon nagy adag jászíjász gulyással, illetve készül még tejfölött zöldségleves is. Eltünk még a mai menüből sajttal, kolbásszal töltött karajt rizivizivel, sertéspörköltett tarhonyával, kovászos uborkával, választható még rántott sajt, tökfőzelék fasírtal, rántott gomba rizssel, a vega menüben pedig zöldséges sajtos rizottó. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733.
6: Ez volt a menüajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Királyéva. Levélben fordult a Csengó Fesztivál anyagi támogatásának ügyében a kormányhoz Szűcs Gábor fesztivál igazgató, miután konzultálta a Jesság országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferenc rádiónk érdeklődésére elmondta, arra kérte a szervezőket, fogalmazzák meg kérésüket az illetékes tárca a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felé, Tar Zoltán miniszternek és a miniszterelnöknek, Magyar Péternek. Halmai Ferenc hangsúlyozta, ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájusson a megfelelő forrásokhoz a fesztivál. A nyári időszak másik kiemelt rendezvénye a Jász Világ találkozó, amelynek idén Jász Boldogháza ad otthont.
10: Tulajdonképpen a Jászvilág találkozóra arra akkor került sor a megbeszélésre, amikor sorba látogattam azokat a polgármestereket, akik hajlandóak voltak fogadni még a kampányidőszakban, és akkor beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mik azok a fontos dolgok, és az egyik ilyen fontos dolog ugye a Jászvilág találkozó volt, a másik pedig a Csángó Fesztivál. Azt tudom ebben mondani, hogy a Csángó Fesztivál ügyében már Szűcs Gábor úrral fölvettem a kapcsolatot, és mindenképpen arról beszéltünk, hogy megpróbálunk ebbe egy jó lobbit elindítani, és a Szűcs Gábor úr írt egy levelet, egy nagyon jó levelet, akár a Tar Zoltán úrnak is, a miniszterelnök úrnak is, ahol nyilván kéri a támogatást, és kéri azt, hogy mindenképpen valamilyen sürgős támogatási rendszerbe kerüljünk bele. Sajnos abban, amit azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben a Fidesz szétosztott 17 milliárdot, abból sajnos nem kapott a Csángó Fesztivál, nem is értem, hogy miért, de ezzel majd el kell számolni azoknak, akik ebbe benne voltak.
9: A választási vereség ellenére 6 új belépő csatlakozott a Fidesz Jászberényi csoportjához, mondta Bóta Judit, a csoport újra megválasztott vezetője. A Jászberényi önkormányzat fideszes képviselője 2025 óta tölti be a Berényi csoport elnöki tisztséget, miután az előző elnök lemondott és távozott a csoport éléről. Bóta Juditot a mostani tisztújító ülésen megerősítették tisztségében. A megválasztott elnök hangsúlyozta, igyekeznek levonni a tanulságokat a választási vereségből, és újra utat találni a választókhoz.
11: Országosan tisztújítást kezdeményeztek a Fidesz-KDNP párton belül, minden településen, minden városban, ez Jászberényben is megtörtént. Én voltam a Fidesz csoportelnök, és úgy döntött a Fidesz csoport jelenlévő és határozatképes tagsága, hogy újra engem tisztelnek meg a bizalmukkal, és folytathatom ezt a munkát. Megköszöntem a tagságnak, meg a támogatóknak a kampányban végzett munkájukat. Igyekszünk levonni a következtetéseket. Természetesen minden vereségből le kell vonni a következtetéseket, hogy miben hibáztunk, miért volt esetleg hibás a kampány, miért nem tudtunk bizonyos rétegeket megszólítani úgy, ahogy a Tiszának sikerült.
9: Nem csak Jászberényben, de a jászsági választókerület mind a 20 településen tisztújító és összegző csoportüléseket tartott a Fidesz, ezt már Pócs János országgyűlési képviselő, a párt választókerületi elnöke nyilatkozta a rádiónak és hozzátette, mindenhol voltak új belépők.
12: Mind a 20 településen megtartottuk a csoportülést, mindenhol ilyen 2-3 órás volt egy ülés. Őszintén mindenki mindenről beszélt, ahogy a Jászberényi csoportülésen is, és a végén mind a 20 településen 4-5, de volt, ahol 8 fővel kérték a bejelentkezésüket a Fideszben, mert úgy gondolták, hogy most kell összefogni. Ezeken a csoportgyűléseken több száz emberrel találkoztam. Mindenkinek elmondtam, hogy ha egyetlen egyszer is ránk szavazott, azt tisztelettel köszönjük. Most van egy ilyen harci hangulat, még sajnos van, még mindig folyt. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez neki nem vállalható, és azt mondja, hogy én szeretném a fideszes kabátot felakasztani a fogasra, akkor ezt elfogadjuk, megköszönjük, hogy valaha is mellettünk volt. Egyetlen egy ilyen nem volt. Viszont voltak nagyon sokan, akik most léptek be a Fideszbe, mert úgy érezték, hogy most kell igazán összefogni. Ennek egy nagyon fontos üzenete volt. De az építkezésnek a jelentősége, mondjuk ha egy Fidesz magról beszélünk, akkor az, hogy azok hiteles, őszinte emberek legyenek. És bármilyen civil szervezetben, támogatásokkal, segítséggel, őszinte beszélgetésekkel építsük ezt a közösséget.
9: Több mint 700-an vágtak neki a 35. zagyva hajtott gyalogos teljesítménytúra útvonalainak. Az ország számos pontjáról érkeztek túrázók a Jászberényi Triatlon Egyesület által szervezett szabadidős programra. Legnépszerűbbnek a 12 kilométeres zagyvamenti sétatúra bizonyult, melyet az ártéri erdők vadregényes világa tett igazán különlegessé. A zagyva bánhely 17 kilométeres túra útvonala is sokakat vonzott. Ezen a szakaszon többek között az egykor virágzó szőlő- és bortermelő kultúra maradványai csodálhatták meg a túrázók. A legnagyobb kihívást jelentő szakasz a 28 kilométeres zagyvahajta teljesítménytúra volt. A szervezők minden célba érkezőt egyedi kitűzővel vagy hűtőmágnessel, oklevéllel és a támogató Copstar ZRT által összeállított finomságokkal jutalmaztak. A rendezvényt az Aktív Magyarország is támogatta. Túlnyomó rész napos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Trio napközben. Minden, ami jásság.

0: Jászdózsa közelében aszfaltozási munkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszentandrás közötti összekötő út elején, valamint az Újszász-Jászapáti összekötő úton a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Mindkét helyszínen egészen július végéig tartanak a munkálatok. Pécs környékén a Pécsi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasügy között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani. Az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

Válság rádiója, Trio FM-D lesz pár perc múlva, így mára búcsúzom Önöktől. Jó volt ma is együtt tölteni a délelőtt óráit, holnap reggel 7-kor ismét találkoztatunk. Töltsék kellemesen a délutánt és a Trio FM-mel, a Jássák kedvencei, tudják, nálunk szólnak. Pálinkás Zsolt

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
3: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
4: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A True FM hírei.
8: Folytatódtak a harcok Ukrajna és Oroszország között. Idén nyáron is több száz tábor várja a gyerekeket, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bona Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, hogy az új jogszabály egyebek mellett a szarvas, marha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabona termékekre vonatkozik majd. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsebesültek, ipari és infrastrukturális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás, a Rosznyevty helyi olajfeldolgozójában tűz ütött ki. A múlt héten meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb, nagyszabású légitámadást hajtott végre Izrael Dél-Libanonban. A légicsapásokban csaknem 30-an meghaltak, sokan megsérültek. A Hezbollah fegyveresei közben összecsaptak a zsidó állam térségben állomásozó katonáival. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. Csaknem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táboroztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést. A középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel. Már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A nagykátai járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszakbüntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az intézkedő jegyvizsgálót bántalmazta. A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi még 2025. júliusában a Szolnok-Budapest keleti pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott. A jegyvizsgáló az alvó vádlottat felkeltette és kérte a menetjegyét. A férfinak sem jegye, sem pénze nem volt arra, hogy a pótdíjjal együtt a menetjegyet megváltsa. A sértett felszólít a vádlottat, hogy a tápiószecső állomáson szálljon le, mire a férfi kiabálni kezdett vele és kétszer leköpte. A kalauz ismét felszólította a férfit, hogy kövesse és a megállóban szálljon le. A vádlotta sértett felé rúgott és trágár módon szidalmazta. Amikor a vádlott leszállt tápiószecsőn, egyszer arcon köpte a sértettet és próbált belerúgni. A jegyvizsgáló közfeladatot ellátó személynek minősül. A nagykátai járási ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Sikeresen pályázott Jászberény az Országos Bringa Park Program 2026 című pályázati felhívásra, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere. Mint Budai Lóránt tájékoztatott, a kerékpáros pumpapálya kialakítása Jászberényben című projekt keretében egy multifunkcionális bringa park létesül a Kárpát utcában, amely kezdők és haladók számára is biztonságos, élményalapú sportolási lehetőséget kínál majd. A pálya közösségi térként is szolgálni fog, támogatva az aktív életmódot és a város arculatának megújulását. A projekt összköltsége 67 millió forint, melyből a támogatás összege 40 millió, a fennmaradó 27 millió forintos összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A minimálisan 200 méteres nyomvonal hosszúságú és 350 négyzetméter aszfaltozott területű kerékpáros pumpapálya várhatóan 2027 tavaszára készül el. Államtitkári tisztségbe kerül a Ceglédi Kórház orvosigazgatója dr. Buga László, a kardiológus főorvos a Hegedű Zsolt által vezetett egészségügyi minisztérium felső vezetésében folytatja munkáját, ahol a jövőben a kórházi fekvő és járóbeteg szakellátás területéért felel majd államtitkárként. Szűk két évvel ezelőtt a Tisza párt fogadj örökbe egy kórházat mozgalma részeként a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház csecsemő és gyermekosztálya egy légzés támogató készülékkel gazdagodott. Híreinkben sport. A Jászlacskunszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában adáskörzetünk mindhárom futballcsapata döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 0-0, Kisújszállás Jánosida 2-2, Rákóczi Falva Jászfényszaru 1-1. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás meglepetésre vereséget szenvedett hazai pályán, a második helyen álló Alsó-Szentgyörd viszont biztos győzelmet aratott. Eredmények: Jászárokszállás Turkeve 2-3, Jászalsó-Szentgyörgy Tiszagyenda 8-1, Fegyvernek Jászapáti 2-0, Tiszaszöllős Jászboldogháza 1-1, Újszász szabadnapos volt. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában Jászkísér ismét nyert, és tulajdonképpen már bajnoknak tekinthető a hátralevő fordulók eredményeitől függetlenül. Eredmények: Jászkísér Tiszasas 4-1, Tisza Őrs Jászszent András 4-2, Jász Jákovalma Bánhalma 4-3, Két Pó Jászágó 0-12, Jász Dózsa Cibakháza 2-1. Túlnyomó rész napos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szervíz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Új fejezet nyílik a magyar-osztrák kapcsolatokban. Folytatódik a küzdelem az aszály ellen. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter kormányfő és Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn, a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, hogy az új jogszabály egyebek mellett a szarvas, marha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabona termékekre vonatkozik majd. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsebesültek, ipari és infrastrukturális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás, a Rosznyevty helyi olajfeldolgozójában tűz ütött ki. A Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezérére Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvédtiszt sírjánál is elhelyezték az emlékezés virágait. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűzoltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszíre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogva tartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. Az érintett körlet szinten elhelyezett rabokat átmenetileg máshol helyezték el. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
9: Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. hasonló idő lesz holnap is.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Kiemelt lobby tevékenység szükséges a Csángó Fesztiválért, Halmai Ferenc országgyűlési képviselő nyilatkozott rádiónak. A választási vereség ellenére minden jelsági településen vannak új belépők a Fideszbe, a párt választó kerületi elnöke szerint. Több mint 700-an vágtak neki az agyvahajta gyalogos teljesítménytúra jubileumi útvonalának. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Levélben fordult a Csengó Fesztivál anyagi támogatásának ügyében a kormányhoz Szűcs Gábor fesztivál igazgató, miután konzultálta a jelság országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferenc rádiónk érdeklődésére elmondta, arra kérte a szervezőket, fogalmazzák meg kérésüket az illetékes tárca a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felé, Tar Zoltán miniszternek és a miniszterelnöknek, Magyar Péternek. Halmai Ferenc hangsúlyozta, ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájusson a megfelelő forrásokhoz a fesztivál. A nyári időszak másik kiemelt rendezvénye a Jász világtalálkozó, amelynek idén Jász Boldogháza ad otthont.
4: Tulajdonképpen a Jász világtalálkozóra arra akkor került sor a megbeszélésre, amikor sorba látogattam azokat a polgármestereket, akik hajlandóak voltak fogadni még a kampány időszakban, és akkor beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mik azok a fontos dolgok, és az egyik ilyen fontos dolog ugye a Jász világtalálkozó volt, a másik pedig a Csángó Fesztivál. Azt tudom ebben mondani, hogy a Csángó Fesztivál ügyében már Szűcs Gábor úrral felvettem a kapcsolatot, és mindenképpen arról beszéltünk, hogy megpróbálunk ebbe egy jó lobbit elindítani, és a Szűcs Gábor úr írt egy levelet, egy nagyon jó levelet, akár a Tar Zoltán úrnak is, a miniszterelnök úrnak is, ahol nyilván kéri a támogatást, és kéri azt, hogy mindenképpen valamilyen sürgős támogatási rendszerbe kerüljünk bele. Sajnos abban, amit azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben a Fidesz szétosztott 17 milliárdot, abból sajnos nem kapott a Csángó Fesztivál, nem is értem, hogy miért, de ezzel majd el kell számolni azoknak, akik ebbe benne voltak.
3: A választási vereség ellenére 6 új belépő csatlakozott a Fidesz Jászberényi csoportjához, mondta Bóta Judit, a csoport újra megválasztott vezetője. A Jászberényi önkormányzat fideszes képviselője 2025 óta tölti be a Berényi csoport elnöki tisztséget, miután az előző elnök lemondott és távozott a csoport éléről. Bóta Juditot a mostani tisztújító ülésen megerősítették tisztségében. A megválasztott elnök hangsúlyozta, igyekeznek levonni a tanulságokat a választási vereségből, és újra utat találni a választókhoz.
5: Országosan tisztújítást kezdeményeztek a Fidesz-KDNP párton belül, minden településen, minden városban, ez Jászberényben is megtörtént. Én voltam a Fidesz csoportelnök, és úgy döntött a Fidesz csoport jelenlévő és határozatképes tagsága, hogy újra engem tisztelnek meg a bizalmukkal, és folytathatom ezt a munkát. Megköszöntem a tagságnak, meg a támogatóknak a kampányban végzett munkájukat. Igyekszünk levonni a következtetéseket, természetesen minden vereségből le kell vonni a következtetéseket, hogy miben hibáztunk, miért volt esetleg hibás a kampány, miért nem tudtunk bizonyos rétegeket megszólítani úgy, ahogy a Tiszának sikerült.
3: Nem csak Jászberényben, de a jászsági választókerület mind a 20 településen tisztújító és összegző csoportüléseket tartott a Fidesz, ezt már Pócs János országgyűlési képviselő, a párt választókerületi elnöke nyilatkozta a rádiónak és hozzátette, mindenhol voltak új belépők.
6: Mind a 20 településen megtartottuk a csoportülést, mindenhol ilyen 2-3 órás volt egy ülés. Őszintén mindenki mindenről beszélt, ahogy Jászberény a csoportülésen is, és a végén mind a 20 településen 4-5, de volt, ahol 8 fővel kérték a bejelentkezésüket a Fidesz, mert úgy gondolták, hogy most kell összefogni ezeken a csoportgyűléseken. Több száz emberrel találkoztam. Mindenkinek elmondtam, hogy ha egyetlen egyszer is ránk szólt, azt tisztelettel köszönjük. Most van egy ilyen harci hangulat, még sajnos van, még mindig folytatódik. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez neki nem vállalható, és azt mondja, hogy én szeretném a fideszes kabátot felakasztani a fogasra, akkor ezt elfogadjuk, megköszönjük, hogy valaha is mellettünk volt. Egyetlen egy ilyen nem volt. Viszont voltak nagyon sokan, akik most léptek be a Fideszbe, mert úgy érezték, hogy most kell igazán összefogni. Ennek egy nagyon fontos üzenete volt. De az építkezésnek a jelentősége mondjuk, ha egy Fidesz magról beszélünk, akkor az, hogy azok hiteles, őszinte emberek legyenek. És bármilyen civil szervezetben, támogatásokkal, segítséggel, őszinte beszélgetésekkel építsük ezt a közösséget.
3: Több mint 700-an vágtak neki a 35. zagyva hajtott gyalogos teljesítménytúra útvonalainak. Az ország számos pontjáról érkeztek túrázók a Jászberényi Triatlon Egyesület által szervezett szabadidős programra. Legnépszerűbbnek a 12 kilométeres zagyva menti séta túra bizonyult, melyet az ártéri erdők vadregényes világa tett igazán különlegessé. A zagyva bánhely 17 kilométeres túra útvonala is sokakat vonzott. Ezen a szakaszon többek között az egykor virágzó szőlő és bortermelő kultúra maradványai csodálhatták meg a túrázók. A legnagyobb kihívást jelentő szakasz a 28 kilométeres zagyva hajta teljesítménytúra volt. A szervezők minden célba érkezőt egyedi kitűzővel vagy hűtőmágnessel, oklevéllel és a támogató Copstar ZRT által összeállított finomságokkal jutalmaztak. A rendezvényt az Aktív Magyarország is támogatta. Túlnyomó rész napos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-tel A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Tovább melegszik az idő, szinte folyamatosak a dróntámadások Ukrajnában és Oroszországban. Gyújtogatás volt egy női börtönben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta a kérdésekre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a külön adókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról is. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. A tegnapi varsói tárgyalások után a lengyel kormányfő a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának, Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten V4 találkozót tartanak. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslatot Lex Orbánnak lehet nevezni, mivel visszamenőleges hatállyal is legfeljebb 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát, így Orbán Viktor sem lehetne többi kormányfő. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ha visszamenőleg lehet alkotmányozni, akkor bármit meg lehet tenni. A Fidesz frakcióvezetője károsnak nevezte, hogy a kormány visszahelyezné az egyetemeket az állami függésbe, és hogy módosítás érinteni a migráció kérdéseit is. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban, bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsebesültek. Ipari és infrastruktúrális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás. A Rosznyevgy helyi olajfeldolgozójában tűz ütött ki. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűz oltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogvatartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. Az érintett körletszinten elhelyezett rabokat átmenetileg máshol helyezték el. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az asszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Napközben 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. A szél sokfelé megerősödik. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
3: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Bringa Park létesül Jászberényben. Államtitkári tisztségbe kerül az új kormányban térségünk egyik kórházának orvosigazgatója. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Sikeresen pályázott Jászberény az Országos Bringa Park Program 2026 című pályázati felhívásra, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere. Mint Budai Lóránt tájékoztatott, a kerékpáros pumpapálya kialakítása Jászberényben című projekt keretében egy multifunkcionális Bringa Park létesül a Kárpát utcában, amely kezdők és haladók számára is biztonságos, élmény alapú sportolási lehetőséget kínál majd. A pálya közösségi térként is szolgálni fog, támogatva az aktív életmódot és a város arculatának megújulását. A projekt összköltsége 67 millió forint, melyből a támogatás összege 40 millió, a fennmaradó 27 millió forintos összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A minimálisan 200 méteres nyomvonal hosszúságú és 350 négyzetméter aszfaltozott területű kerékpáros pumpapálya várhatóan 2027 tavaszára készül el. Államtitkári tisztségbe kerül a Ceglédi Kórház orvosigazgatója dr. Buga László, a kardiológus főorvos a Hegedű Zsolt által vezetett Egészségügyi Minisztérium felső vezetésében folytatja munkáját, ahol a jövőben a kórházi fekvő és járóbeteg szakellátás területéért felel majd államtitkárként. Szűk két évvel ezelőtt a Tiszapárt fogadj örökbe egy kórházat mozgalma részeként a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház csecsemő és gyermekosztálya egy légzés támogató készül. A nagykátai járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az intézkedő jegyvizsgálót bántalmazta. A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi még 2025. júliusában a Szolnok-Budapest keleti pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott. A jegyvizsgáló az alvó vádlottat felkeltette és kérte a menetjegyét. A férfinak sem jegye, sem pénze nem volt arra, hogy a pótdíjjal együtt a menetjegyet megváltsa. A sértett felszólította a vádlottat, hogy a tápiószecső állomáson szálljon le, mire a férfi kiabálni kezdett vele és kétszer leköpte. A kalauz ismét felszólította a férfit, hogy kövesse és a megállóban szálljon le. A vádlott a sértett felé rúgott, és trágár módon szidalmazta. Amikor a vádlott leszállt tápiószecsőn, egyszer arcon köpte a sértettet, és próbált belerúgni. A jegyvizsgáló közfeladatot ellátó személynek minősül. A nagykátai járási ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Híreinkben sport. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában adáskörzetünk mindhárom futballcsapata döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 0-0, Kisújszállás Jánosida 2-2, Rákóczi Falva Jászfényszaru 1-1. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás meglepetésre vereséget szenvedett hazai pályán, a második helyen álló Alsó-Szentgyörgy viszont biztos győzelmet aratott. Eredmények: Jász-Árokszállás Turkeve 2-3, Jász-Alsó-Szentgyörgy Tiszagyenda 8-1, Fegyvernek Jászapáti 2-0, Tiszaszöllős Jászboldogháza 1-1, Újszász szabadnapos volt. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában Jászkísér ismét nyert, és tulajdonképpen már bajnoknak tekinthető a hátralevő fordulók eredményeitől függetlenül. Eredmények: Jászkísér Tiszasas 4-1, Tisza Őrs Jász-Szent András 4-2, Jász-Jákovalma Bánhalma 4-3, Kétpó Jászágó 0-12, Jászdózsa Cibakháza 2-1. Túlnyomó résznapos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: frissautó.hu.
2: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
2: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
2: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
2: Motorosoknak is.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Tovább melegszik az idő, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, mondta a miniszterelnök. Gyújtogatás volt egy női börtönben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta a kérdésekre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a külön adókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról is. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. A Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat visszamenőleges hatállyal is legfeljebb 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát, így Orbán Viktor sem lehetne többé kormányfő. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ha visszamenőleg lehet alkotmányozni, akkor bármit meg lehet tenni. A Fidesz frakció vezetője károsnak nevezte, hogy a kormány visszahelyezni az egyetemeket az állami függésbe, és hogy a módosítás érinteni a migráció kérdését is. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűzoltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogvatartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése, országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az asszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Napközben 23-27, késő este 13-20 fok valószínű, hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: mondd, hogy emlékszel!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
5: Igen. A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül, ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
8: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
9: Ez volt a reklám.
10: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetnek irányéva. Levélben fordult a Csengó Fesztivál anyagi támogatásának ügyében a kormányhoz Szűcs Gábor fesztivál igazgató, miután konzultálta a Jászság országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferenc rádiónk érdeklődésére elmondta, arra kérte a szervezőket, fogalmazzák meg kérésüket az illetékes tárca a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felé, Tar Zoltán miniszternek és a miniszterelnöknek, Magyar Péternek. Halmai Ferenc hangsúlyozta, ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájusson a megfelelő forrásokhoz a fesztivál. A nyári időszak másik kiemelt rendezvénye a Jász Világ Találkozó, amelynek idén Jász Boldogháza ad otthont.
12: Tulajdonképpen a Jász Világ Találkozóra arra akkor került sor a megbeszélésre, amikor sorba látogattam azokat a polgármestereket, akik hajlandóak voltak fogadni még a kampányidőszakban, és akkor beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mik azok a fontos dolgok, és az egyik ilyen fontos dolog ugye a Jász Világ Találkozó volt, a másik pedig a Csángó Fesztivál. Azt tudom ebben mondani, hogy a Csángó Fesztivál ügyében már Szűcs Gábor úrral felvettem a kapcsolatot, és mindenképpen arról beszéltünk, hogy megpróbálunk ebbe egy jó lobbit elindítani, és a Szűcs Gábor úr írt egy levelet, egy nagyon jó levelet, akár a Tar Zoltán úrnak is, a miniszterelnök úrnak is, ahol nyilván kéri a támogatást, és kéri azt, hogy mindenképpen valamilyen sürgős támogatási rendszerbe kerüljünk bele. Sajnos abban, amit azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben a Fidesz szétosztott 17 milliárdot, abból sajnos nem kapott a Csángó Fesztivál, nem is értem, hogy miért, de ezzel majd el kell számolni azoknak, akik ebbe benne voltak.
11: A választási vereség ellenére 6 új belépő csatlakozott a Fidesz Jászberényi csoportjához, mondta Bóta Judit, a csoport újra megválasztott vezetője. A Jászberényi önkormányzat fideszes képviselője 2025 óta tölti be a Berényi csoport elnöki tisztséget, miután az előző elnök lemondott és távozott a csoport éléről. Bóta Juditot a mostani tisztújító ülésen megerősítették tisztségében. A megválasztott elnök hangsúlyozta, igyekeznek levonni a tanulságokat a választási vereségből, és újra utat találni a választókhoz.
13: Országosan tisztújítást kezdeményeztek a Fidesz-KDNP párton belül, minden településen, minden városban, ez Jászberényben is megtörtént. Én voltam a Fidesz csoportelnök, és úgy döntött a Fidesz csoport jelenlévő és határozatképes tagjai, tagsága, hogy újra engem tisztelnek meg a bizalmukkal, és folytathatom ezt a munkát. Megköszöntem a tagságnak, meg a támogatóknak a kampányban végzett munkájukat. Igyekszünk levonni a következtetéseket, természetesen minden vereségből le kell vonni a következtetéseket, hogy miben hibáztunk, miért volt esetleg hibás a kampány, miért nem tudtunk bizonyos rétegeket megszólítani úgy, ahogy a Tiszának sikerült.
11: Nem csak Jászberényben, de a jászsági választókerület mind a 20 településen tisztújító és összegző csoportüléseket tartott a Fidesz, ezt már Pócs János országgyűlési képviselő, a párt választókerületi elnöke nyilatkozta a rádiónak és hozzátette, mindenhol voltak új belépők.
12: Mind a 20 településen megtartottuk a csoportülést, mindenhol ilyen 2-3 órás volt egy ülés. Őszintén mindenki mindenről beszélt, ahogy a Jászberény a csoportülésen is, és a végén mind a 20 településen 4-5, de volt, ahol 8 fővel kérték a bejelentkezésüket a Fideszbe, mert úgy gondolták, hogy most kell összefogni ezeken a csoportgyűléseken. Több száz emberrel találkoztam. Mindenkinek elmondtam, hogy ha egyetlen egyszer is ránk szavazott, azt tisztelettel köszönjük. Most van egy ilyen harci hangulat, még sajnos van, még mindig folytatódik. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez neki nem vállalható, és azt mondja, hogy én szeretném a fideszes kabátot felakasztani a fogasra, akkor ezt elfogadjuk, megköszönjük, hogy valaha is mellettünk volt. Egyetlen egy ilyen nem volt. Viszont voltak nagyon sokan, akik most léptek be a Fideszbe, mert úgy érezték, hogy most kell igazán összefogni. Ennek egy nagyon fontos üzenete volt. De az építkezésnek a jelentősége, mondjuk, ha egy Fidesz magról beszélünk, akkor az, hogy azok hiteles, őszinte emberek legyenek. És bármilyen civil szervezetben, támogatásokkal, segítséggel, őszinte beszélgetésekkel építsük ezt a közösséget.
11: Több mint 700-an vágtak neki a 35. zagyva hajtott gyalogos teljesítménytúra útvonalainak. Az ország számos pontjáról érkeztek túrázók a Jászberényi Triatlon Egyesület által szervezett szabadidős programra. Legnépszerűbbnek a 12 kilométeres zagyva menti séta túra bizonyult, melyet az ártéri erdők vadregényes világa tett igazán különlegessé. A zagyva bánhely 17 kilométeres túra útvonala is sokakat vonzott. Ezen a szakaszon többek között az egykor virágzó szőlő- és bortermelő kultúra maradványai csodálhatták meg a túrázók. A legnagyobb kihívást jelentő szakasz a 28 kilométeres zagyva hajta teljesítménytúra volt. A szervezők minden célba érkezőt egyedi kitűzővel vagy hűtőmágnessel, oklevéllel és a támogató Copstar ZRT által összeállított finomságokkal jutalmaztak. A rendezvényt az Aktív Magyarország is támogatta. Túlnyomó rész napos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit. Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Tovább melegszik az idő. A kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, mondta a miniszterelnök. Szlovénia meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta a kérdésekre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a külön adókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról is. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat visszamenőleges hatállyal is legfeljebb 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát, így Orbán Viktor sem lehetne többé kormányfő. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ha visszamenőleg lehet alkotmányozni, akkor bármit meg lehet tenni. A Fidesz frakcióvezetője károsnak nevezte, hogy a kormány visszahelyezni az egyetemeket az állami függésbe, és hogy a módosítás érinteni a migráció kérdését is. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűzoltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogvatartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az asszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Napközben 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A Nagykátai járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszakbüntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az intézkedő jegyvizsgálót bántalmazta. A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi még 2025. júliusában a Szolnok-Budapest keleti pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott. A jegyvizsgáló az alvó vádlottat felkeltette és kérte a menetjegyét. A férfinak sem jegye, sem pénze nem volt arra, hogy a pótdíjjal együtt a menetjegyet megváltsa. A sértett felszólította a vádlottat, hogy a tápiószecső állomáson szálljon le, mire a férfi kiabálni kezdett vele és kétszer leköpte. A kalauz ismét felszólította a férfit, hogy kövesse és a megállóban szálljon le. A vádlotta sértett felé rúgott és trágár módon szidalmazta. Amikor a vádlott leszállt tápiószecsőn, egyszer arcon köpte a sértettet és próbált belerúgni. A jegyvizsgáló közfeladatot ellátó személynek minősül. A Nagykátai járási ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Sikeresen pályázott Jászberény az Országos Bringa Park Program 2026 című pályázati felhívásra, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere. Mint Budai Lóránt tájékoztatott, a kerékpáros pumpapálya kialakítása Jászberényben című projekt keretében egy multifunkcionális bringa park létesül a Kárpát utcában, amely kezdők és haladók számára is biztonságos, élmény alapú sportolási lehetőséget kínál majd. A pálya közösségi térként is szolgálni fog, támogatva az aktív életmódot és a város arculatának megújulását. A projekt összköltsége 67 millió forint, melyből a támogatás összege 40 millió, a fennmaradó 27 millió forintos összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A minimálisan 200 méteres nyomvonal hosszúságú és 350 négyzetméter aszfaltozott területű kerékpáros pumpapálya várhatóan 2027 tavaszára készül el. Államtitkári tisztségbe kerül a Ceglédi Kórház orvosigazgatója dr. Buga László, a kardiológus főorvos a Hegedű Zsolt által vezetett Egészségügyi Minisztérium felső vezetésében folytatja munkáját, ahol a jövőben a kórházi fekvő és járóbeteg szakellátás területéért felel majd államtitkárként. Szűk két évvel ezelőtt a Tiszapárt fogadj örökbe egy kórházat mozgalma részeként a ceglédi Toldi Ferenc Kórház csecsemő és gyermekosztálya egy légzés támogató készülékkel gazdagodott. Híreinkben sport. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában adáskörzetünk mindhárom futballcsapata döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 0-0, Kisújszállás Jánosida 2-2, Rákóczi Falva Jászfényszaru 1-1. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás meglepetésre vereséget szenvedett hazai pályán, a második helyen álló Alsó-Szentgyörd viszont biztos győzelmet aratott. Eredmények: Jászárokszállás Turkeve 2-3, Jászalsó-Szentgyörgy Tiszagyenda 8-1, Fegyvernek Jászapáti 2-0, Tiszaszöllős Jászboldogháza 1-1, Újszász szabadnapos volt. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában Jászkísér ismét nyert, és tulajdonképpen már bajnoknak tekinthető a hátralevő fordulók eredményeitől függetlenül. Eredmények: Jászkísér Tiszasas 4-1, Tisza Őrs Jászszent András 4-2, Jászjákovalma Bánhalma 4-3, Kétpó Jászágó 0-12, Jász Dózsa Cibakháza 2-1. Túlnyomó résznapos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel. Már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szeretnék egy városi autót.
6: Igen?
5: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
6: Igen, igen.
5: Elektromos, belefér?
6: Igen.
5: És legyen rajta napfénytető is. Létszik.
6: Igen.
5: Tudsz valami jót?
6: Igen.
7: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
5: Igen.
7: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
8: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
9: Ez volt a reklám.
10: A Trio FM hírei.
11: Tovább melegszik az idő. Szlovénia meghosszabbította határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 találkozón. Magyar Péter tegnap már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. Nem támogatja a Tisza párt által benyújtott alapítvány módosításokat a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint a javaslatok a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotással és a felsőoktatásból való forráskivonással nem építik, hanem gyengítik az országot. Hangsúlyozta, hogy elutasítják a korábbi bevándorlás politika feladását, a miniszterelnöki megbízatás korlátozásának visszamenőleges alkalmazását pedig Európában példátlan, jogszabálytalanságot teremtő lépésnek tartják. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének négy jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozó közül 5-en megsérültek, egyikük sincs életveszélyes állapotban. A lift a 3. emeletről az alaksorig zuhant, a berendezést a karbantartásért felelős cég tegnap újította fel. A többi között kicserélték a felvonó kábeleket. A baleset okait szakértők vizsgálják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Kiemelt lobby tevékenység szükséges a Csángó Fesztiválért, Halmai Ferenc országgyűlési képviselő nyilatkozott rádiónknak. A választási vereség ellenére minden jászsági településen vannak új belépők a Fideszbe, a párt választókerületi elnöke szerint. Több mint 700-an vágtak neki a zagyvahajta gyalogos teljesítménytúra jubileumi útvonalának. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Levélben fordult a Csengó Fesztivál anyagi támogatásának ügyében a kormányhoz Szűcs Gábor fesztivál igazgató, miután konzultálta a Jászság országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferenc rádiónk érdeklődésére elmondta, arra kérte a szervezőket, fogalmazzák meg kérésüket az illetékes tárca a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felé, Tar Zoltán miniszternek és a miniszterelnöknek, Magyar Péternek. Halmai Ferenc hangsúlyozta, ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájusson a megfelelő forrásokhoz a fesztivál. A nyári időszak másik kiemelt rendezvénye a Jász Világ Találkozó, amelynek idén Jász Boldogháza ad otthont.
5: Tulajdonképpen a Jász Világ Találkozóra arra akkor került sor a megbeszélésre, amikor sorba látogattam azokat a polgármestereket, akik hajlandóak voltak fogadni még a kampány időszakban, és akkor beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mik azok a fontos dolgok, és az egyik ilyen fontos dolog ugye a Jász Világ Találkozó volt, a másik pedig a Csángó Fesztivál. Azt tudom ebben mondani, hogy a Csángó Fesztivál ügyében már Szűcs Gábor úrral fölvettem a kapcsolatot, és mindenképpen arról beszéltünk, hogy megpróbálunk ebbe egy jó lobbit elindítani, és a Szűcs Gábor úr írt egy levelet, egy nagyon jó levelet, akár a Tar Zoltán úrnak is, a miniszterelnök úrnak is, ahol nyilván kéri a támogatást, és kéri azt, hogy mindenképpen valamilyen sürgős támogatási rendszerbe kerüljünk bele. Sajnos abban, amit azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben a Fidesz szétosztott 17 milliárdot, abból sajnos nem kapott a Csángó Fesztivál, nem is értem, hogy miért, de ezzel majd el kell számolni azoknak, akik ebbe benne voltak.
4: A választási vereség ellenére 6 új belépő csatlakozott a Fidesz Jászberényi csoportjához, mondta Bóta Judit, a csoport újra megválasztott vezetője. A Jászberényi önkormányzat fideszes képviselője 2025 óta tölti be a Berényi csoport elnöki tisztséget, miután az előző elnök lemondott és távozott a csoport éléről. Bóta Juditot a mostani tisztújító ülésen megerősítették tisztségében. A megválasztott elnök hangsúlyozta, igyekeznek levonni a tanulságokat a választási vereségből, és újra utat találni a választókhoz.
6: Országosan tisztújítást kezdeményeztek a Fidesz-KDNP párton belül, minden településen, minden városban, ez Jászberényben is megtörtént. Én voltam a Fidesz csoportelnök, és úgy döntött a Fidesz csoport jelenlévő és határozatképes tagsága, hogy újra engem tisztelnek meg a bizalmukkal, és folytathatom ezt a munkát. Megköszöntem a tagságnak, meg a támogatóknak a kampányban végzett munkájukat. Igyekszünk levonni a következtetéseket, természetesen minden vereségből le kell vonni a következtetéseket, hogy miben hibáztunk, miért volt esetleg hibás a kampány, miért nem tudtunk bizonyos rétegeket megszólítani úgy, ahogy a Tiszának sikerült.
4: Nem csak Jászberényben, de a jászsági választókerület mind a 20 településen tisztújító és összegző csoportüléseket tartott a Fidesz, ezt már Pócs János országgyűlési képviselő, a párt választókerületi elnöke nyilatkozta a rádiónak és hozzátette, mindenhol voltak új belépők.
7: Mind a 20 településen megtartottuk a csoportülést, mindenhol ilyen 2-3 órás volt egy ülés. Őszintén mindenki mindenről beszélt, ahogy a Jászberény a csoportülésen is, és a végén mind a 20 településen 4-5, de volt, ahol 8 fővel kérték a bejelentkezésüket a Fidesz, mert úgy gondolták, hogy most kell összefogni. Ezeken a csoportgyűléseken több száz emberrel találkoztam. Mindenkinek elmondtam, hogy ha egyetlen egyszer is ránk szavazott, azt tisztelettel köszönjük. Most van egy ilyen harci hangulat, még sajnos van, még mindig folytatódik. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez neki nem vállalható, és azt mondja, hogy én szeretném a fideszes kabátot felakasztani a fogasra, akkor ezt elfogadjuk, megköszönjük, hogy valaha is mellettünk volt. Egyetlen egy ilyen nem volt. Viszont voltak nagyon sokan, akik most léptek be a Fideszbe, mert úgy érezték, hogy most kell igazán összefogni. Ennek egy nagyon fontos üzenete volt. De az építkezésnek a jelentősége, mondjuk ha egy Fidesz magról beszélünk, akkor az, hogy azok hiteles, őszinte emberek legyenek. És bármilyen civil szervezetben, támogatásokkal, segítséggel, őszinte beszélgetésekkel építsük ezt a közösséget.
4: Több mint 700-an vágtak neki a 35. zagyva hajtott gyalogos teljesítménytúra útvonalainak. Az ország számos pontjáról érkeztek túrázók a Jászberényi Triatlon Egyesület által szervezett szabadidős programra. Legnépszerűbbnek a 12 kilométeres zagyva menti séta túra bizonyult, melyet az ártéri erdők vadregényes világa tett igazán különlegessé. A zagyva bánhely 17 kilométeres túra útvonala is sokakat vonzott. Ezen a szakaszon többek között az egykor virágzó szőlő és bortermelő kultúra maradványai csodálhatták meg a túrázók. A legnagyobb kihívást jelentő szakasz a 28 kilométeres zagyva hajta teljesítménytúra volt. A szervezők minden célba érkezőt egyedi kitűzővel vagy hűtőmágnessel, oklevéllel és a támogató Copstar ZRT által összeállított finomságokkal jutalmaztak. A rendezvényt az Aktív Magyarország is támogatta. Túlnyomó rész napos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő. Szlovénia meghosszabbította határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 találkozón. Magyar Péter tegnap már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. Nem támogatja a Tisza párt által benyújtott alapítvány módosításokat a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint a javaslatok a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotással és a felsőoktatásból való forráskivonással nem építik, hanem gyengítik az országot. Hangsúlyozta, hogy elutasítják a korábbi bevándorlás politika feladását, a miniszterelnöki megbízatás korlátozásának visszamenőleges alkalmazását pedig Európában példátlan, jogszabálytalanságot teremtő lépésnek tartják. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének négy jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozó közül 5-en megsérültek, egyikük sincs életveszélyes állapotban. A lift a 3. emeletről az alaksorig zuhant, a berendezést a karbantartásért felelős cég tegnap újította fel. A többi között kicserélték a felvonó kábeleket. A baleset okait szakértők vizsgálják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben, a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az egyesület elnöke.
2: Klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
1: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről

0: szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jelsági gazdaság élet szereplői.
1: A három évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak hármat emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Arra kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
0: Dr. Réde István, a Jelsági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jelság gazdaságát is.
1: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
0: A Jelsági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vonta Jászkó redemció és az egyesület térségben betöltött szerepével.
2: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jelsági Menedzser Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás és saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy ahogy a redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni a jövőben is.
0: Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzser Klubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
3: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
0: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzser Klub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
4: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándort. 30 éve volt először a Jászberényi, akkor még Vasas kórus Maros Szentgyörgyön, akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen, mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a menedzserklubba, el kellett vinni a kertbarátklubba, el kellett vinni Budapestre, megnézni bizonyos vállalkozásokat, és a természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl, a jársági menedzserklubot. És ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy Jász lenne. Ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el. Arról az emberről, aki fáradhatatlan volt, örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
0: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Manager Club közösségének aktív és meghatározó tagja.
5: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi menedzser klubunknak mozgatórugója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és prémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
0: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
5: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
0: A Jászsági Menedzser Klub rendezvénye a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jászsági Klub sikeres működését.
6: Szeretném megköszönni az egyesületnek ezt a díjat, megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
0: A Jászsági Manager Club 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő top menedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta, példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
7: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. A már, aki Phoenix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Phoenix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világ világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársaival nem főtétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
8: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.
9: Trió FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Bringa Park létesül Jászberényben. Államtitkári tisztségbe kerül az új kormányban térségünk egyik kórházának orvosigazgatója. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Sikeresen pályázott Jászberény az Országos Bringa Park Program 2026 című pályázati felhívásra, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere, mint Budai Lóránt tájékoztatott. A kerékpáros pumpapálya kialakítása Jászberényben című projekt keretében egy multifunkcionális Bringa Park létesül a Kárpát utcában, amely kezdők és haladók számára is biztonságos, élmény alapú sportolási lehetőséget kínál majd. A pálya közösségi térként is szolgálni fog, támogatva az aktív életmódot és a város arculatának megújulását. A projekt összköltsége 67 millió forint, melyből a támogatás összege 40 millió, a fennmaradó 27 millió forintos összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A minimálisan 200 méteres nyomvonal hosszúságú és 350 négyzetméter aszfaltozott területű kerékpáros pumpapálya várhatóan 2027 tavaszára készül el. Államtitkári tisztségbe kerül a Ceglédi Kórház orvosigazgatója dr. Buga László, a kardiológus főorvos a Hegedű Zsolt által vezetett egészségügyi minisztérium felső vezetésében folytatja munkáját, ahol a jövőben a kórházi fekvő és járóbeteg szakellátás területéért felel majd államtitkárként. Szűk két évvel ezelőtt a Tisza párt fogadj örökbe egy kórházat mozgalma részeként a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház csecsemő és gyermekosztálya egy légzés támogató készül. A nagykátai járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az intézkedő jegyvizsgálót bántalmazta. A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi még 2025. júliusában a Szolnok-Budapest keleti pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott. A jegyvizsgáló az alvó vádlottat felkeltette és kérte a menetjegyét. A férfinak sem jegye, sem pénze nem volt arra, hogy a pótdíjjal együtt a menetjegyet megváltsa. A sértett felszólította a vádlottat, hogy a Tápiószecső állomáson szálljon le, mire a férfi kiabálni kezdett vele és kétszer leköpte. A kalauz ismét felszólította a férfit, hogy kövesse és a megállóban szálljon le. A vádlotta sértett felé rúgott, és trágár módon szidalmazta. Amikor a vádlott leszállt Tápiószecsőn, egyszer arcon köpte a sértettet és próbált belerúgni. A jegyvizsgáló közfeladatot ellátó személynek minősül. A nagykátai járási ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Híreinkben sport. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában adáskörzetünk mindhárom futballcsapata döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 0-0, Kisújszállás Jánosida 2-2, Rákóczi Falva Jászfényszaru 1-1. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás meglepetésre vereséget szenvedett hazai pályán, a második helyen álló Alsó-Szentgyörgy viszont biztos győzelmet aratott. Eredmények: Jász-Árokszállás Turkeve 2-3, Jász-Alsó-Szentgyörgy Tiszagyenda 8-1, Fegyvernek Jászapáti 2-0, Tiszaszöllős Jászboldogháza 1-1, Újszász szabadnapos volt. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában Jászkísér ismét nyert, és tulajdonképpen már bajnoknak tekinthető a hátralevő fordulók eredményeitől függetlenül. Eredmények: Jászkísér Tiszasas 4-1, Tiszaőrs Jászszent András 4-2, Jász Jákovalma Bánhalma 4-3, Két Pó Jászágó 0-12, Jász Dózsa Cibakháza 2-1. Túlnyomó rész napos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Baby!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő. Nyílt levélben kérik a nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását. Újra lezárják esténként az autósok elől a pesti alsórakpartot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne használják. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térséget. Biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti pesti alsórakpartot. Kedtől hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnek irányéva. Levélben fordult a Csengó Fesztivál anyagi támogatásának ügyében a kormányhoz Szűcs Gábor fesztivál igazgató, miután konzultálta a Jászság országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferenc rádiónk érdeklődésére elmondta, arra kérte a szervezőket, fogalmazzák meg kérésüket az illetékes tárca a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felé, Tar Zoltán miniszternek és a miniszterelnöknek, Magyar Péternek. Halmai Ferenc hangsúlyozta, ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájusson a megfelelő forrásokhoz a fesztivál. A nyári időszak másik kiemelt rendezvénye a Jász Világ Találkozó, amelynek idén Jász Boldogháza ad otthont.
3: Tulajdonképpen a Jász Világ Találkozóra arra akkor került sor a megbeszélésre, amikor sorba látogattam azokat a polgármestereket, akik hajlandóak voltak fogadni még a kampányidőszakban, és akkor beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mik azok a fontos dolgok, és az egyik ilyen fontos dolog ugye a Jász Világ Találkozó volt, a másik pedig a Csángó Fesztivál. Azt tudom ebben mondani, hogy a Csángó Fesztivál ügyében már Szűcs Gábor úrral felvettem a kapcsolatot, és mindenképpen arról beszéltünk, hogy megpróbálunk ebbe egy jó lobbit elindítani, és a Szűcs Gábor úr írt egy levelet, egy nagyon jó levelet, akár a Tar Zoltán úrnak is, a miniszterelnök úrnak is, ahogy nyilván kéri a támogatást, és kéri azt, hogy mindenképpen valamilyen sürgős támogatási rendszerbe kerüljünk bele. Sajnos abban, amit azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben a Fidesz szétosztott 17 milliárdot, abból sajnos nem kapott a Csángó Fesztivál, nem is értem, hogy miért, de ezzel majd el kell számolni azoknak, akik ebbe benne voltak.
2: A választási vereség ellenére 6 új belépő csatlakozott a Fidesz Jászberényi csoportjához, mondta Bóta Judit, a csoport újra megválasztott vezetője. A Jászberényi önkormányzat fideszes képviselője 2025 óta tölti be a Berényi csoport elnöki tisztséget, miután az előző elnök lemondott és távozott a csoport éléről. Bóta Juditot a mostani tisztújító ülésen megerősítették tisztségében. A megválasztott elnök hangsúlyozta, igyekeznek levonni a tanulságokat a választási vereségből, és újra utat találni a választókhoz.
4: Országosan tisztújítást kezdeményeztek a Fidesz-KDNP párton belül, minden településen, minden városban, ez Jászberényben is megtörtént. Én voltam a Fidesz csoportelnök, és úgy döntött a Fidesz csoport jelenlévő és határozatképes tagsága, hogy újra engem tisztelnek meg a bizalmukkal, és folytathatom ezt a munkát. Megköszöntem a tagságnak, meg a támogatóknak a kampányban végzett munkájukat. Igyekszünk levonni a következtetéseket, természetesen minden vereségből le kell vonni a következtetéseket, hogy miben hibáztunk, miért volt esetleg hibás a kampány, miért nem tudtunk bizonyos rétegeket megszólítani úgy, ahogy a Tiszának sikerült.
2: Nem csak Jászberényben, de a jászsági választókerület mind a 20 településen tisztújító és összegző csoportüléseket tartott a Fidesz, ezt már Pócs János országgyűlési képviselő, a párt választókerületi elnöke nyilatkozta a rádiónak és hozzátette, mindenhol voltak új belépők.
5: Mind a 20 településen megtartottuk a csoportülést, mindenhol ilyen 2-3 órás volt egy ülés. Őszintén mindenki mindenről beszélt, ahogy a Jászberény a csoportülésen is, és a végén mind a 20 településen 4-5, de volt, ahol 8 fővel kérték a bejelentkezésüket a Fidesz, mert úgy gondolták, hogy most kell összefogni ezeken a csoportgyűléseken. Több száz emberrel találkoztam. Mindenkinek elmondtam, hogy ha egyetlen egyszer is ránk szavazott, azt tisztelettel köszönjük. Most van egy ilyen harci hangulat, még sajnos van, még mindig folytatódik. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez neki nem vállalható, és azt mondja, hogy én szeretném a fideszes kabátot felakasztani a fogasra, akkor ezt elfogadjuk, megköszönjük, hogy valaha is mellettünk volt. Egyetlen egy ilyen nem volt. Viszont voltak nagyon sokan, akik most léptek be a Fidesznek, mert úgy érezték, hogy most kell igazán összefogni. Ennek egy nagyon fontos üzenete volt. De az építkezésnek a jelentősége, mondjuk ha egy Fidesz magról beszélünk, akkor az, hogy azok hiteles, őszinte emberek legyenek. És bármilyen civil szervezetben, támogatásokkal, segítséggel, őszinte beszélgetésekkel építsük ezt a közösséget.
2: Több mint 700-an vágtak neki a 35. zagyva hajtott gyalogos teljesítménytúra útvonalainak. Az ország számos pontjáról érkeztek túrázók a Jászberényi Triatlon Egyesület által szervezett szabadidős programra. Legnépszerűbbnek a 12 kilométeres zagyva menti séta túra bizonyult, melyet az ártéri erdők vadregényes világa tett igazán különlegessé. A zagyva bánhely 17 kilométeres túra útvonala is sokakat vonzott, Ezen a szakaszon többek között az egykor virágzó szőlő- és bortermelő kultúra maradványai csodálhatták meg a túrázók. A legnagyobb kihívást jelentő szakasz a 28 kilométeres zagyva hajta teljesítménytúra volt. A szervezők minden célba érkezőt egyedi kitűzővel vagy hűtőmágnessel, oklevéllel és a támogató Copstar ZRT által összeállított finomságokkal jutalmaztak. A rendezvényt az Aktív Magyarország is támogatta. Túlnyomó rész napos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita épülete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kettől, hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A Nagykátai járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az intézkedő jegyvizsgálót bántalmazta. A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi még 2025. júliusában a Szolnok-Budapest keleti pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott. A jegyvizsgáló az alvó vádlottat felkeltette és kérte a menetjegyét. A férfinak sem jegye, sem pénze nem volt arra, hogy a pótdíjjal együtt a menetjegyet megváltsa. A sértett felszólította a vádlottat, hogy a tápiószecső állomáson szálljon le, mire a férfi kiabálni kezdett vele és kétszer leköpte. A kalauz ismét felszólította a férfit, hogy kövesse és a megállóban szálljon le. A vádlotta sértett felé rúgott és trágár módon szidalmazta. Amikor a vádlott leszállt tápiószecsőn, egyszer arcon köpte a sértettet és próbált belerúgni. A jegyvizsgáló közfeladatot ellátó személynek minősül. A Nagykátai járási ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Sikeresen pályázott Jászberény az Országos Bringa Park Program 2026 című pályázati felhívásra, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere, mint Budai Lóránt tájékoztatott. A kerékpáros pumpapálya kialakítása Jászberényben című projekt keretében egy multifunkcionális bringa park létesül a Kárpát utcában, amely kezdők és haladók számára is biztonságos, élményalapú sportolási lehetőséget kínál majd. A pálya közösségi térként is szolgálni fog, támogatva az aktív életmódot és a város arculatának megújulását. A projekt összköltsége 67 millió forint, melyből a támogatás összege 40 millió, a fennmaradó 27 millió forintos összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A minimálisan 200 méteres nyomvonal hosszúságú és 350 négyzetméter aszfaltozott területű kerékpáros pumpapálya várhatóan 2027 tavaszára készül el. Államtitkári tisztségbe kerül a Ceglédi Kórház orvosigazgatója dr. Buga László, a kardiológus főorvos a Hegedű Zsolt által vezetett egészségügyi minisztérium felső vezetésében folytatja munkáját, ahol a jövőben a kórházi fekvő és járóbeteg szakellátás területéért felel majd államtitkárként. Szűk két évvel ezelőtt a Tisza párt fogadj örökbe egy kórházat mozgalma részeként a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház csecsemő és gyermekosztálya egy légzés támogató készülékkel gazdagodott. Híreinkben sport. A Jászlacskunszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában adáskörzetünk mindhárom futballcsapata döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 0-0, Kisújszállás Jánosida 2-2, Rákóczi Falva Jászfényszaru 1-1. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás meglepetésre vereséget szenvedett hazai pályán, a második helyen álló Alsó-Szentgyörd viszont biztos győzelmet aratott. Eredmények: Jászárokszállás Turkebe 2-3, Jászalsó Szentgyörgy Tisza Gyenda 8-1, Fegyvernek Jászapáti 2-0, Tisza Szöllős Jászboldogháza 1-1, Újszász szabadnapos volt. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában Jászkísér ismét nyert, és tulajdonképpen már bajnoknak tekinthető a hátralevő fordulók eredményeitől függetlenül. Eredmények: Jászkísér Tiszasas 4-1, Tisza Őrs Jász Szent András 4-2, Jász Jákogalma Bánhalma 4-3, Két Pó Jászágó 0-12, Jász Dózsa Cibakháza 2-1. Túlnyomó rész napos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: következik. Átvágok a városon, és ha megkérdezik, kihasználok minden percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Rio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Tovább melegszik az idő. Szlovénia meghosszabbította határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 találkozón. Magyar Péter tegnap már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. Nem támogatja a Tisza párt által benyújtott alapítvány módosításokat a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint a javaslatok a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotással és a felsőoktatásból való forráskivonással nem építik, hanem gyengítik az országot. Hangsúlyozta, hogy elutasítják a korábbi bevándorlás politika feladását, a miniszterelnöki megbízatás korlátozásának visszamenőleges alkalmazását pedig Európában példátlan, jogszabálytalanságot teremtő lépésnek tartják. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének négy jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozó közül 5-en megsérültek, egyikük sincs életveszélyes állapotban. A lift a 3. emeletről az alaksorig zuhant, a berendezést a karbantartásért felelős cég tegnap újította fel. A többi között kicserélték a felvonó kábeleket. A baleset okait szakértők vizsgálják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Kiemelt lobby tevékenység szükséges a Csángó Fesztiválért, Halmai Ferenc országgyűlési képviselő nyilatkozott rádiónak. A választási vereség ellenére minden jelsági településen vannak új belépők a Fideszbe, a párt választókerületi elnöke szerint. Több mint 700-an vágtak neki a zagyvahajta gyalogos teljesítménytúra jubileumi útvonalának. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Levélben fordult a Csengó Fesztivál anyagi támogatásának ügyében a kormányhoz Szűcs Gábor fesztivál igazgató, miután konzultálta a jelság országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferenc rádiónk érdeklődésére elmondta, arra kérte a szervezőket, fogalmazzák meg kérésüket az illetékes tárca a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felé, Tar Zoltán miniszternek és a miniszterelnöknek, Magyar Péternek. Halmai Ferenc hangsúlyozta, ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájusson a megfelelő forrásokhoz a fesztivál. A nyári időszak másik kiemelt rendezvénye a JÁSZ világtalálkozó, amelynek idén JÁSZ Boldogháza ad otthont.
3: Tulajdonképpen a JÁSZ világtalálkozóra arra akkor került sor a megbeszélésre, amikor sorba látogattam azokat a polgármestereket, akik hajlandóak voltak fogadni még a kampány időszakban, és akkor beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mik azok a fontos dolgok, és az egyik ilyen fontos dolog ugye a JÁSZ világtalálkozó volt, a másik pedig a Csángó Fesztivál. Azt tudom ebben mondani, hogy a Csángó Fesztivál ügyében már Szűcs Gábor úrral felvettem a kapcsolatot, és mindenképpen arról beszéltünk, hogy megpróbálunk ebbe egy jó lobbit elindítani, és a Szűcs Gábor úr írt egy levelet, egy nagyon jó levelet, akár a Tar Zoltán úrnak is, a miniszterelnök úrnak is, ahol nyilván kéri a támogatást, és kéri azt, hogy mindenképpen valamilyen sürgős támogatási rendszerbe kerüljünk bele. Sajnos abban, amit azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben a Fidesz szétosztott 17 milliárdot, abból sajnos nem kapott a Csángó Fesztivál, nem is értem, hogy miért, de ezzel majd el kell számolni azoknak, akik ebbe benne voltak.
2: A választási vereség ellenére 6 új belépő csatlakozott a Fidesz Jászberényi csoportjához, mondta Bóta Judit, a csoport újra megválasztott vezetője. A Jászberényi önkormányzat fideszes képviselője 2025 óta tölti be a Berényi csoport elnöki tisztséget, miután az előző elnök lemondott és távozott a csoport éléről. Bóta Juditot a mostani tisztújító ülésen megerősítették tisztségében. A megválasztott elnök hangsúlyozta, igyekeznek levonni a tanulságokat a választási vereségből, és újra utat találni a választókhoz.
4: Országosan tisztújítást kezdeményeztek a Fidesz-KDNP párton belül, minden településen, minden városban, ez Jászberényben is megtörtént. Én voltam a Fidesz csoportelnök, és úgy döntött a Fidesz csoport jelenlévő és határozatképes tagsága, hogy újra engem tisztelnek meg a bizalmukkal, és folytathatom ezt a munkát. Megköszöntem a tagságnak, meg a támogatóknak a kampányban végzett munkájukat. Igyekszünk levonni a következtetéseket, természetesen minden vereségből le kell vonni a következtetéseket, hogy miben hibáztunk, miért volt esetleg hibás a kampány, miért nem tudtunk bizonyos rétegeket megszólítani úgy, ahogy a Tiszának sikerült.
2: Nem csak Jászberényben, de a jelsági választókerület mind a 20 településen tisztújító és összegző csoportüléseket tartott a Fidesz, ezt már Pócs János országgyűlési képviselő, a párt választókerületi elnöke nyilatkozta a rádiónak és hozzátette, mindenhol voltak új belépők.
5: Mind a 20 településen megtartottuk a csoportülést, mindenhol ilyen 2-3 órás volt egy ülés. Őszintén mindenki mindenről beszélt, ahogy a Jászberény a csoportülésen is, és a végén mind a 20 településen 4-5, de volt, ahol 8 fővel kérték a bejelentkezésüket a Fideszben, mert úgy gondolták, hogy most kell összefogni. Ezeken a csoportgyűléseken több száz emberrel találkoztam. Mindenkinek elmondtam, hogy ha egyetlen egyszer is ránk szavazott, azt tisztelettel köszönjük. Most van egy ilyen harci hangulat, még sajnos van, még mindig folytatódik. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez neki nem vállalható, és azt mondja, hogy én szeretném a fideszes kabátot felakasztani a fogasra, akkor ezt elfogadjuk, megköszönjük, hogy valaha is mellettünk volt. Egyetlen egy ilyen nem volt. Viszont voltak nagyon sokan, akik most léptek be a Fidesznek, mert úgy érezték, hogy most kell igazán összefogni. Ennek egy nagyon fontos üzenete volt. De az építkezésnek a jelentősége, mondjuk, ha egy Fidesz magról beszélünk, akkor az, hogy azok hiteles, őszinte emberek legyenek. És bármilyen civil szervezetben, támogatásokkal, segítséggel, őszinte beszélgetésekkel építsük ezt a közösséget.
2: Több mint 700-an vágtak neki a 35. zagyva hajtott gyalogos teljesítménytúra útvonalainak. Az ország számos pontjáról érkeztek túrázók a Jászberényi Triatlon Egyesület által szervezett szabadidős programra. Legnépszerűbbnek a 12 kilométeres zagyva menti séta túra bizonyult, melyet az ártéri erdők vadregényes világa tett igazán különlegessé. A zagyva bánhely 17 kilométeres túra útvonala is sokakat vonzott. Ezen a szakaszon többek között az egykor virágzó szőlő és bortermelő kultúra maradványai csodálhatták meg a túrázók. A legnagyobb kihívást jelentő szakasz a 28 kilométeres zagyva hajta teljesítménytúra volt. A szervezők minden célba érkezőt egyedi kitűzővel vagy hűtőmágnessel, oklevéllel és a támogató Copstar ZRT által összeállított finomságokkal jutalmaztak. A rendezvényt az Aktív Magyarország is támogatta. Túlnyomó részt napos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő, nyílt levélben kérik a nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását. Újra lezárják esténként az autósok elől a pesti alsórakpartot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű dénes natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne használják. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térséget. Biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kettől hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Bringa Park létesül Jászberényben. Államtitkári tisztségbe kerül az új kormányban térségünk egyik kórházának orvosigazgatója. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Sikeresen pályázott Jászberény az Országos Bringa Park Program 2026 című pályázati felhívásra, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere. Mint Budai Lóránt tájékoztatott, a kerékpáros pumpapálya kialakítása Jászberényben című projekt keretében egy multifunkcionális Bringa Park létesül a Kárpát utcában, amely kezdők és haladók számára is biztonságos, élmény alapú sportolási lehetőséget kínál majd. A pálya közösségi térként is szolgálni fog, támogatva az aktív életmódot és a város arculatának megújulását. A projekt összköltsége 67 millió forint, melyből a támogatás összege 40 millió, a fennmaradó 27 millió forintos összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A minimálisan 200 méteres nyomvonal hosszúságú és 350 négyzetméter aszfaltozott területű kerékpáros pumpapálya várhatóan 2027 tavaszára készül el. Államtitkári tisztségbe kerül a Ceglédi Kórház orvosigazgatója dr. Buga László, a kardiológus főorvos a Hegedű Zsolt által vezetett egészségügyi minisztérium felső vezetésében folytatja munkáját, ahol a jövőben a kórházi fekvő és járó beteg szakellátás területéért felel majd államtitkárként. Szűk két évvel ezelőtt a Tisza párt fogadj örökbe egy kórházat mozgalma részeként a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház csecsemő és gyermekosztálya egy légzés támogató készül. A nagykátai járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszakbüntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az intézkedő jegyvizsgálót bántalmazta. A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi még 2025. júliusában a Szolnok-Budapest keleti pályaudvar között közlekedő személyvonaton utazott. A jegyvizsgáló az alvó vádlottat felkeltette és kérte a menetjegyét. A férfinak sem jegye, sem pénze nem volt arra, hogy a pótdíjjal együtt a menetjegyet megváltsa. A sértett felszólította a vádlottat, hogy a tápiószecső állomáson szálljon le, mire a férfi kiabálni kezdett vele és kétszer leköpte. A kalauz ismét felszólította a férfit, hogy kövesse és a megállóban szálljon le. A vádlotta sértett felé rúgott, és trágár módon szidalmazta. Amikor a vádlott leszállt tápió szecsőn, egyszer arcon köpte a sértettet, és próbált belerúgni. A jegyvizsgáló közfeladatot ellátó személynek minősül. A nagykátai járási ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Híreinkben sport. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában adáskörzetünk mindhárom futballcsapata döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 0-0, Kisújszállás Jánosida 2-2, Rákóczi Falva Jászfényszaru 1-1. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás meglepetésre vereséget szenvedett hazai pályán, a második helyen álló Alsó-Szentgyörgy viszont biztos győzelmet aratott. Eredmények: Jász-Árokszállás Turkeve 2-3, Jászalsó Szentgyörgy Tisza Gyenda 8-1, Fegyvernek Jászapáti 2-0, Tisza Szöllős Jászboldogháza 1-1, Újszász szabadnapos volt. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában Jászkísér ismét nyert, és tulajdonképpen már bajnoknak tekinthető a hátralevő fordulók eredményeitől függetlenül. Eredmények: Jászkísér Tiszasas 4-1, Tisza Őrs Jászszent András 4-2, Jászjákovalma Bánhalma 4-3, Kétpó Jászágó 0-12, Jász Dózsa Cibakháza 2-1. Túlnyomó rész napos idő várható. A gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Késő este 10-15 fokig hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita épülete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kettől hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő. Szlovénia meghosszabbította határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 találkozón. Magyar Péter tegnap már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. Nem támogatja a Tisza párt által benyújtott alapítvány módosításokat a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint a javaslatok a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotással és a felsőoktatásból való forráskivonással nem építik, hanem gyengítik az országot. Hangsúlyozta, hogy elutasítják a korábbi bevándorlás politika feladását, a miniszterelnöki megbízatás korlátozásának visszamenőleges alkalmazását pedig Európában példátlan, jogszabálytalanságot teremtő lépésnek tartják. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének négy jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozó közül 5-en megsérültek, egyikük sincs életveszélyes állapotban. A lift a 3. emeletről az alaksorig zuhant, a berendezést a karbantartásért felelős cég tegnap újította fel. A többi között kicserélték a felvonó kábeleket. A baleset okait szakértők vizsgálják.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a bece nevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita épülete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kettől hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább melegszik az idő. Nyílt levélben kérik a nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását. Újra lezárják esténként az autósok elől a pesti alsórakpartot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű dénes natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne használják. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térséget. Biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti pesti alsórakpartot. Kedtől hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?